0: Hallgasd a 103.9 Best FM-et. Itt a legjobb zenék szólnak.
1: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Barbra Streisand.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
4: A nyíregyházi állatpark a legkedveltebb. Drogterjesztőt fogtak a rendőrök. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A nyíregyházi állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Ezzel jelentősen megelőzte a második helyen végző fővárosi állat- és növénykertet, amely 19%-ot kapott, míg a veszprémi állatkert 13%-kal lett a harmadik. A 35 hektáros tölgyerdőben működő állatpark évente több százezer látogatót fogad, köztük külföldről érkező vendégeket is. Az elismerést a nyíregyházi állatpark dolgozói nagy örömmel fogadták, akik szerint a vendégek elégedettsége mögött a gondozók, kertészek, karbantartók és a park valamennyi munkatársának összehangolt munkája áll. Drogterjesztéssel gyanúsítanak egy 22 éves leveleki férfit Nyíribronyban. A nyomozók a Jonatán közterületi és támogató alosztállyal működtek együtt az akcióban. A rendőrök átkutatták a férfi tartózkodási helyét, ahol a fürdőkád alját takaró borítás mögött több mint 450 g fehér, kristályosszerű, droggyanús anyagot találtak. Emellett precíziós mérleget, a porciózáshoz használt kanalat és önzáró tasakokat is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi anyagi haszonszerzés céljából értékesítette a nagyobb mennyiségben beszerzett kábítószert Nyíribronyban, leveleken és a környező településeken. A gyors teszt alapján ő maga is fogyasztott a szerből. A nyomozók kábítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vették a 22 éves férfit. A közel fél kilogramm drog mellett vagyon visszaszerzés keretében egy nagyértékű személyautót és csaknem 1,5 millió forintot is lefoglaltak, írja a police.hu. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtárcsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
0: Get free of the vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: I don't wanna ride.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrispák, a kőrisontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebbek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülésére érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatóság jóházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz és energia felhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a NyírVV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a nyír.hu honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Szavasváriban ellenőriztek egy autót, illetve 20 éves sofőrjét és utasát, akiknél droggyanús anyagot találtak. Az egyenruhások emellett több fogyasztót is kihallgattak. Kiderült, hogy a sofőr rendszeresen értékesített kábítószert, a beszerzésben és terjesztésben a 29 éves társa segített. A rendőrök később eljutottak a feltételezett beszállítóhoz is, egy 33 éves hajdúböszörményi férfihoz, akinél szintén droggyanús anyagot foglaltak le. Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették. Két férfit letartóztattak, a beszerzésben segítő harmadikat bűnügyi felügyelet alá helyezték, írja a polisz.hu. Nincs veszélyben Nyíregyháza ivóvíz ellátása. Kovács Ferenc polgármester egyeztetett a nyírségvíz szakembereivel a vízfogyasztás kapcsán, írja a nyíregyháza.hu. Farkas Tamás, a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója elmondta, július 29-én ért el a fogyasztás a csúcsot, akkor közel 34 ezer köbméter víz fogyott. Ez a kapacitásuk 84%-át jelentette. Most ez 70-75% között mozog. A víz minőségével szintén nincs probléma. Kovács Ferenc azt is elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérik a város víz és villamos áramfogyasztását. Korlátozó intézkedés jelenleg nincs érvényben. A polgármester a lakosságot is arra kérte, kezeljék továbbra is felelősségteljesen a rendkívüli helyzetet. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, elérkeztünk a hét utolsó munkanapjához, és hogyha egész héten azt várta, hogy végre kimondhassa, hogy péntek van, akkor ezt most már hivatalosan is megteheti. Augusztus 14-ére ébredtünk, köszöntjük a Marceleket, hú de sokan születtek a mai napon, például Steve Martin Oscar díjas színész, Daniel Steele írónő, Magic Johnson kosárlabdázó, Sarah Brightman brit énekesnő, Farkas Péter olimpiai bajnok, birkózó és Korsós Judit közismertebb néven Lola énekesnő is. Ha már olimpia, akkor 1920-ban a mai napon, augusztus 14-én nyitották meg hivatalosan a nyári olimpiát, ahol az olimpiai zászló és az olimpiai eskü is először jelent meg az olimpiai játékok megnyitó ünnepségén. Az ötkarikás zászló azóta a világ egyik legismertebb szimbóluma lett. Hát úgy néz ki, hogy megint csak strandidő jön a hétvégére, 30 fok felé érkeznek ismételten a hőmérsékleti adatok, úgyhogy nem sokára időjárás jelentéssel folytatjuk, eső viszont sajnos továbbra sem várható.

Jó hétvégét! Hát a következő napokban velünk marad a nyár, ma sok napsütésben lesz részünk, helyenként kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg csupán az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható, és többfelé lesz majd élénk az északkeleti szél, és ma napközben Nyíregyházán 30 fok várható, és akkor itt a hétvége, szombaton is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható, az ország nagy részére pedig visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek, az ország nagy részén élénk erős lesz majd a déli délkeleti szél, kánikulában lesz részünk a hétvége utolsó napján is, a legmagasabb hőmérséklet 34 fok környékén várható. Kevés a felhő felettünk, éppen ezért láthatunk most még a következő napokban sok-sok hullócsillagot, menjünk olyan helyre, ahol kevés a mesterséges fény, feküdjünk vagy dőljünk hátra kényelmesen, és adjunk a szemünknek legalább 15-20 percet, hogy hozzászokjon a sötéthez, aztán pedig már láthatjuk is a hullócsillagokat, és érdemes nem csak egyetlen egy pontra nézni, az égbolt nagy részén feltűnhetnek, ezért jobb, hogyha pásztázzuk majd a teljes égboltot, akár ez is lehet majd egy hétvégi program. Hírekkel folytatjuk mindjárt fél hétkor itt a Best reggelt.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Viradásra buzdítanak, megkezdte a felkészülést az Aquaese, marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra buzdítja a lakosságot augusztus 20-a előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint a mostani időszakban különösen fontos, hogy elegendő véradó jelentkezzen. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás miatt továbbra is szükség van az önkéntesek segítségére. Szabolcs-Szatmár-Berekben többek között Vásárosnaményban, Tiszabercelen, Kálmánházán és Ibrányban is lesz kihelyezett véradás. Írták közleményükben. Megkezdte a felkészülést az Aquaese Nyíregyháza valamennyi országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapata. Az egyesület történetében először önálló lánycsapat indul a legjobbak között. Az U14-es együttest Urbin Tibor irányítja. A csapat az országos A1-es gyermekbajnokságban szerepel, ahol 16 együttest 4-4-es csoportba osztottak. Az alapszakaszban a csapatok minden hónap első szombatján két mérkőzést játszanak. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. Urbin Tibor szerint az idei szezon elsősorban a tapasztalt szerzésről szólhat, ugyanakkor bízik abban, hogy jövőre már még erősebb csapattal szerepelhetnek. A fiúknál a gyermekcsapatot Éder Zsolt, a serdülő és az ifjúsági együttes pedig Hatvani Péter készíti fel. A szakember szerint mindkét korosztályban jó képességű játékosok alkotják a keretet. A serdülőktől azt várja, hogy a régióban akár a legjobb három közé is bekerüljenek. Az ifjúsági csapattal pedig az első öt hely valamelyikét célozzák meg. A három fiú csapat sorsolása augusztus végén készül el. Az A2-es bajnokság keleti régiójában pedig szeptember közepén kezdődik a küzdelem sorozat, írja a nyiregyháza.hu. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

indul a péntek, és vele együtt a hétvége és a best reggellel. Na meg indulunk mi, és éppen ezért kellenek a friss útinfók. Korábbi csőtörés után végez helyreállítási munkálatokat a Nyírség víz az Ady Endre utcában. Fennakadás nincs a vízszolgáltatásban, viszont a megbontott térburkolat helyreállításán dolgoznak jelenleg. Éppen ezért útszűkület van itt az Ady Endrén. 16 új térfigyelő kamerával bővül Nyíregyháza közterületi kamera rendszere. Jelenleg is az üzembe helyezés utolsó pillanatait és beállításait végzik. Több helyen emelőkosárból dolgoznak. Az új kamerákat elsősorban nagyforgalmú csomópontoknál és frekventált közterületen helyezik el. Vigyázzanak az ott dolgozókra. Kátyúzási és burkolatfelújítási munkálatokat végeznek a Bánki Donát utca és a Törpe utca környékén. A szakemberek az útburkolatok hibáinak javításán dolgoznak jelenleg, annak érdekében, hogy biztonságos és komfortos legyen majd a közlekedés. A munkavégzés ideje alatt itt is forgalomkorlátozás van, és forgalomkorlátozás lassítja szintén a haladást a 4-es főúton az Incédi soron, a szennyvízvezeték korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok vannak, és jelenleg ez még úgy néz ki, hogy több napig el is fog tartani. Jó utat!

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb hírek Nyíregyháza utcairól a főzaktitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Forgalomkorlátozás lassítja a haladást a 4-es főúton, az Incédi soron, a szennyvízvezeték korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok több napig tartanak. A megszokottnál lassúbb a haladás, türelmesek legyenek. Felújítás zajlik Sóstón a Szivárvány utcán, a parkolók egy részét lezárták. Körültekintően óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, augusztus 14-e van. Na és most jön a péntek reggeli nagy dilemma, mitől lesz jó a hétvége, egy jó kirándulástól, egy balatoni vagy tiszai fürdőzéstől, egy kerti sütögetéstől, nagy családi ebédtől, vagy attól, hogy végre nem kell beállítani az ébresztő órát. Nálunk már az is amúgy tökéletes hétvégi programnak számít, hogyha valaki péntek este azt mondja, hogy holnap nem kell korán kelni. Na már most ez ma este el is fog érkezni, hiszen indítjuk a hétvégét. Ami pedig az időjárást illeti, hát melegszik a levegő, visszatér a nyár, igazi strandidő várható majd hétvégén. Ma pénteken 30 fok várható Nyíregyházán, szombaton 33, vasárnap pedig 34, csapadék sajnos továbbra sem érkezik. Elérkeztünk tehát a hét utolsó munkanapjához, kimondhatjuk bátran az jó hétvégét, köszöntsük fel a Marceleket, és minden információ Nyíregyházáról jól jön, ha tapasztal valami érdekeset ma reggel, írjon nekünk bestfmnyiregyhaza.hu, használják az üzenőfalat, érek után meg horoszkóp.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mindegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtható be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

Milyen lesz a péntek? De jó, hogy van horoszkóp, mert legalább megtudjuk belőle. Nyitunk a kosokkal, nálad ma nincsen bemelegítés, rögtön indulsz a lendület felé. Ha valamihez kedvet támad, nehéz lesz visszafogni saját magadat. Bikák, meleg fények, kellemes ritmus, semmi kapkodás. Ma a nyárból nem a persgést, hanem a jól eső ráérősséget kell, hogy válasz majd a mai nap folyamán. Ikrek, egy pillanatban még nyugodt vagy, a következőben meg már új programon jár az eszed. A mai hangulatodban egyszerűen nem lehet egyetlen műfajt adni. Rákok, egy dallam, egy illat, egy ismerős hely. Ma előhívhat egy kellemes emléket. Kicsit nosztalgikus leszel, de éppen ettől lesz majd szép a napod. Oroszlánok, ha ma valakinek fel kell dobnia a társaságot, akkor pontosan te leszel az. A kisugárzásodhoz ma egyszerűen jár egy hangosabb refrén is. Szüzek, kevesebb zaj, több tisztaság, ma kifejezetten jól eshet, ha nincsen túl bonyolítva sem a program, sem pedig a környezeted. Mérlegek pénteki napja. A mai nap társaságban az igazi, egy kellemes beszélgetés, közös nevetés, vagy pedig esti séta könnyen felteszi a koronát majd a napodra. És a skorpiók, náladban nem kell mindennek azonnal derülnie. Egy kis rejtély kifejezetten jól áll, és talán mások is kíváncsiabbak lesznek majd rád. Nyilasok, már attól jobb kedved lesz, hogyha mozdulhatsz. Egy rövid út, egy spontán kitérő, vagy egy új hely, na ma pontosan ezt az érzést fogja adni, amire vágysz. Bakok, nem kell rögtön a csúcspont. Ma fokozottan érkezik meg a jó kedved, és estére akár egészen más hangulatban találhatod magad, mint amilyen még reggel volt. Vízöntők, náradban biztosan lenne valami szokatlan a hangszerelésben, egy furcsa ötlet, különleges hely, vagy pedig váratlan párosítás, éppen ezért tetszik majd neked meg. És végül, de persze egyáltalán nem utolsó sorban a hanak, ma könnyebben elkap a hangulat. Egy szép égbolt, egy dal vagy egy esti fény olyan érzéseket kelthet benned, mint hogy egy film jelenetébe csöppentél volna. Nem rosszak a kilátások, szerintem jól indul a hétvége, pláne hogyha szól a Best Reggel is, én Simon Norbert vagyok. Indítsuk együtt a pénteket!

Jó reggelt, a hét utolsó munkanapján, vagyis ma pénteken 30 fok várható Nyíregyházán. Az esőt pedig meg se említjük sajnos, és ráadásul a hétvégén ismét 30 fok fölé, vasárnap pedig helyenként 37 fokig emelkedik majd a hőmérséklet csúcsértéke, miközben ugye csapadék továbbra sem várható. Az ország nagy részén amúgy súlyos mezőgazdasági asszály tombol, amely a napraforgó és a kukorica esetében katasztrofális termés vetít előre, ugyanakkor jövő héten sem jön enyhülés, eső pedig végképp nem áztatja jövő héten sem a földeket. Az elmúlt 30 nap csapadék összege csak kevés helyen haladja meg a 20 mm-t, az ország területének több mint felén azonban a 10 mm-t sem éri el. A május közepe óta eltelt időszakban a középső és felénk a keleti ország részben sokfelé csak 40 és 80 mm között van az elmúlt 90 nap csapadék összege, ami néhol negyede a sok éves átlagnak. A napraforgó éppen ezért most már kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, a kukorica öntözetlen állományai pedig a legtöbb helyen nagyon gyengék, megkezdődött a kényszerérés és a növényszáradás. Ahhoz, hogy a piac roskadozzon, friss növényekkel és zöldséggyümölcsökkel bizony kellett volna az eső, most már ezt szépen lassan lehet is múlt időben mondani, de tényleg úgy néz ki, hogy ameddig a szem ellát, még jövő héten sem igazán lesz csapadék. A mai nyári időjárás után pedig hétvégén visszatér az abszolút strandidő, ha teheti, menjen vízpartra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A nyíregyházi állatpark a legkedveltebb. Drogterjesztőt fogtak a rendőrök. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A nyíregyházi állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Ezzel jelentősen megelőzte a második helyen végző fővárosi állat- és növénykertet, amely 19%-ot kapott, míg a veszprémi állatkert 13%-kal lett a harmadik. A 35 hektáros Tölgyerdőben működő állatpark évente több százezer látogatót fogad, köztük külföldről érkező vendégeket is. Az elismerést a nyíregyházi állatpark dolgozói nagy örömmel fogadták, akik szerint a vendégek elégedettsége mögött a gondozók, kertészek, karbantartók és a park valamennyi munkatársának összehangolt munkája áll. Drogterjesztéssel gyanúsítanak egy 22 éves leveleki férfit Nyíribronyban. A nyomozók a Jonatán közterületi és támogató alosztállyal működtek együtt az akcióban. A rendőrök átkutatták a férfi tartózkodási helyét, ahol a fürdőkád alját takaró borítás mögött több mint 450 g fehér, kristályszerű, droggyanús anyagot találtak. Emellett precíziós mérleget, a porciózáshoz használt kanalat és önzáró tasakokat is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi anyagi haszonszerzés céljából értékesítette a nagyobb mennyiségben beszerzett kávítószert Nyíribronyban, leveleken és a környező településeken. A gyors teszt alapján ő maga is fogyasztott a szerből. A nyomozók kávítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vették a 22 éves férfit. A közel fél kilogramm drog mellett vagyonvisszaszerzés keretében egy nagyértékű személyautót és csaknem 1,5 millió forintot is lefoglaltak, írja a polisz.hu. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagy Ecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtánc csoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy

0: korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

Jó reggelt, itt a péntek, jön a hétvége, augusztus 14-e van még csak, éppen ezért legyünk optimisták, messze van még a szeptember első és az iskola kezdés, viszont egyre több információ van most már az iskolákkal kapcsolatosan is, lehetnek itt változások, rugalmas reggeli érkezés, 35 perces tanórák, hosszabb szünetek, mindennapos mese és kevesebb házi feladat is szerepel az új javaslatok között, a csomagtervet pedig már el is juttatták az általános iskoláknak, hogy az alsó tagozatos mindennapok jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, és az intézmények pedig maguk mérlegelhetik, hogy milyen elemeket tudnak ebből megvalósítani. Olyan csomag született amúgy, ami a helyi közösségek igényeihez igazítható gyakorlati lehetőségeket kínál, és amelyek pontjait csökkenthetik a gyerekek felesleges terhelését, és több teret adnak a mozgásnak, az alkotásnak, a tapasztalat szerzésnek és az egyéni fejlődésnek. A jó iskola ugyanis nem csak tudást ad, hanem kíváncsiságot ébreszt. Önbizalmat épít és közösséget teremt, van tehát 14 pont, én ebbe csak így belepillantok, például gyermekbarát iskolakezdés és napirend, rugalmas óraszervezés, rövidebb órák és komplexebb blokkok, hosszabb mozgásos szünetek, nyugodt ebédidő és pihenőidő beiktatása, iskolán kívüli tanulási helyszínek rendszeres használata, az alsó tagozatos házi feladat észszerű korlátozása, a délutáni idősáv gyermekközpontú újragondolása, mindennapos mese, felolvasás és történethallgatás. Ezek is szerepelnek többek között abban a 14 pontban, amit az általános iskolák megkaptak, hogy mi lesz ebből, nyilván majd kiderül. Nálunk viszont tudom, hogy mi jön, DJ Sam is Sláger, ez a Heaven, itt a Best Reggelben.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb hírek Nyíregyháza utcairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Forgalomkorlátozás lassítja a haladást a 4-es főúton, az Incédi soron, a szennyvízvezeték korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok több napig tartanak. A megszokottnál lassúbb a haladás, türelmesek legyenek. Felújítás zajlik Sóstón a Szivárvány utcán, a parkolók egy részét lezárták. Körültekintően óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Rövidesen 8 óra, frissebben pedig jönnek a nyíregyházi hírek, hát nyilván én is készülök nyíregyházi infókkal, például útinfókkal, befejezett munkáratokkal, ugyanis elkészült a Sugár utcai csapadékcsatorna építés, és az útfejlesztés is összesen 1965 méter újult meg, 3168 méternyi járda épült, és 585 méter kerékpárút korszerűsödött, és a stadion környékén is bőven van hol most már parkolni, teljesen megújult ez a terület, a korábban itt állt, rossz állapotú garázsok helyén 187 parkolóhelyet alakítottak ki, valamint a stadion környezetében is átfogó fejlesztés ment végbe. A már meglévő parkolóban további közel 150 férőhely található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 autó fér el, így tehát összesen közel 500 parkolóval rendelkezik itt a stadion környéke. Persze parkolni is, csak szabályosan figyeljen erre ma is. Jó utat, minden közlekedési info nagyon hasznos lehet ma is öntől. Írjon nekünk be, stefan@nyiregyhaza.hu üzenőfalára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza,
1: Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
3: www.kineszil.hu.
1: Kineszil.hu.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium, a hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Viradásra buzdítanak. Megkezdte a felkészülést az Aquase. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradása buzdítja a lakosságot augusztus 20-a előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint a mostani időszakban különösen fontos, hogy elegendő véradó jelentkezzen. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás miatt továbbra is szükség van az önkéntesek segítségére. Szabolcs-Szatmár Beregben, többek között Vásárosnaményban, Tiszabercelen, Kálmánházán és Ibrányban is lesz kihelyezett véradás. Írták közleményükben. Megkezdte a felkészülést az Aquase Nyíregyháza valamennyi országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapata. Az egyesület történetében először önálló lánycsapat indul a legjobbak között. Az U14-es együttest Urbin Tibor irányítja. A csapat az országos A1-es gyermekbajnokságban szerepel, ahol 16 együttest 4-4-es csoportba osztottak. Az alapszakaszban a csapatok minden hónap első szombatján két mérkőzést játszanak. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. Urbin Tibor szerint az idei szezon elsősorban a tapasztalt szerzésről szólhat, ugyanakkor bízik abban, hogy jövőre már még erősebb csapattal szerepelhetnek. A fiúknál a gyermekcsapatot Éder Zsolt, a serdülő és az ifjúsági együttes pedig Hatvani Péter készíti fel. A szakember szerint mindkét korosztályban jó képességű játékosok alkotják a keretet. A serdülőktől azt várja, hogy a régióban akár a legjobb három közé is bekerüljenek. Az ifjúsági csapattal pedig az első öt hely valamelyikét célozzák meg. A három fiú csapat sorsolása augusztus végén készül el. Az A2-es bajnokság keleti régiójában pedig szeptember közepén kezdődik a küzdelem sorozat. Írja a nyíregyháza.hu. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jó reggelt, mindenki ismeri a klasszikus dalt, de nehéz az iskolatáska, és ezt szó szerint is értetjük. Tankönyvek, füzetek, toltartó, kulacs, uzsonna, tornaruha, esetleg laptop vagy tablet, na meg annak a töltője. Hát külön-külön egyik sem tűnik túlságosan nehéznek, egy átlagos iskolatáskában azonban meglepően gyorsan összeadódnak a kilók, mire a gyerek elindul az iskolába, könnyen olyan súlyt cipelhet a hátán, amelyhez már előre kell dőlnie, vannak, amelynek a pántjai pedig bevágnak a vába. Éppen ezért azt javasolják, hogy a hátizsák súlya lehetőleg ne haladja meg a gyermek testsúlyának körülbelül 15%-át. Például egy 20 kg-os kisgyereknél ez nagyjából 3 kg-ot jelent, egy 30 kg-osnál pedig 4 és felett. A túl nagy súly egyik leglátványosabb jele, hogy a gyerek előre dől, miközben viszi a táskáját, nehezen jár vele, vagy a válpántok pedig erősen bevágnak a vállába. Ilyenkor akkor is érdemes könnyíteni a terhen, ha még nem is panaszkodik fájdalomra. És milyen a jó iskolatáska? Hát van, aki két széles állítható és párnázott válpántja, a hátrésze szintén párnázott, több rekesz segíti a súly elosztását, a mellkasi vagy pedig derékpánt pedig még stabilabbá teheti a viselést. Szépen lassan ennek is eljön az ideje, hogy iskolatáskát válasszunk a Nebulónak, és ne feledje, hogy nálunk Nyíregyházán még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Még mindig segíthet a rászoruló iskola kezdő gyerekeken. Én pedig jó étvégét kívánok önöknek, Simon Norbert vagyok, ez a Best reggel.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

so vacant.

0: Péntek reggel is jó utat, balesetmentes napkezdést így augusztus 14-én, és ne feledje, ne használja mobiltelefonját kézben tartva. Szürke zónának tűnhet amúgy a dugóban állva, vagy pedig a piros lámpánál várakozva rápillantani a mobiltelefonra. Azonban a szabályok ezekben az esetekben is érvényesek, és a rendőrség bizony büntethet, ha rajta kap minket. Sokan abban a hitben élnek, hogy amíg a lámpa zöldre nem vált, szabad a pálya egy gyors posztolásra, vagy pedig e-mail olvasásra. A valóság és a hatályos jogszabályok azonban ennél jóval árnyaltabb képet festenek a mobiltelefon használatáról az autóban, ugyanis a hatályos közlekedési rendszabályok értelmében a vezetés közbeni tiltás nem csak a klasszikus hívásokra vonatkozik, hanem ugye az üzenetek írására, a közösségi média hírfolyamának pörgetésére, sőt, a GPS beállításait is tilos nyomkodni menet közben a kocsiban, ha ezt kézben tartott készülékkel tesszük. És bizony menet közben mit jelent ez? Hát ide kell érteni a forgalmi okból történő megállást is kézben tartott mobiltelefon esetében. Tehát attól, hogy várakozunk a piros lámpánál, az még ugyanúgy menet közben jelent, szóval akkor sem használhatjuk a kézben tartott mobiltelefont. Viszont hallgathatjuk bátran a csak 10 perc rovatot az autóban is. Mindjárt jön 8:30-kor a megszakott időpontban itt a Best reggelben dr. Móri Gyula és Szakács Tibi, és arról beszélgetnek, hogy hogyan védekezhetünk a felmelegedés okozta helyzet ellen.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Önök Csak 10 perc nevű rémészgetős reggeli műsorunkat hallják. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok, dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Hát szervusz, doktor úr. Azt mondtad, hogy ma az eddigi műsorok, mint egy nem olyan sok ez, vagy 8-10 műsor, több héten keresztül, amikor is beszéltünk arról, hogy a klímaváltozás hatására, hogyha esetlegesen elindulnak azok a felmelegedési folyamatok, a jég alól mik kerülhetnek elő? Erre voltak számítások.
3: Nem elindulnak, hanem mennek, és úgy is bekövetkeznek, úgyhogy ne legyenek illúziói.
2: Szóval, mekkora veszély leselkedik ránk? Ezt taglaltuk hetek óta. Azt mondtad, hogy ma megnyugszunk.
3: Hát bizonyos részben igen. Oké. Na, azért, mert még... Nagyon sok ugye, barátaim is hívogatnak, és beszéljünk már arról, azt mondták, hogy mi elejtettünk egy mondatot korábban, vagy én elejtettem, akkor vállalom ezt a felelősséget.
2: Szerintem ez inkább így van.
3: Igen. Szóval amikor azt mondtam, hogy rengeteg ismeretlen gén van a most előkerülő baktériumokban, és nagyon sok számos olyan gén van, amit megismerünk, és a baktériumoknak az a típusú génje, ami bizonyos antibiotikum rezisztenciákért felelős. Tehát akkor most kimondom azt, ami van. Ez egy tévhit, hogy az antibiotikum rezisztencia a modern gyógyszeripar szüleménye. Igen, annak következményeként is kialakulhat, de egyetemi kutatók a Nature magazinban, ami egy nagyon-nagyon neves tudományos lap, ott megjelent cikkben lehetett meg elolvasni, hogy egy 30 ezer éves ilyen permafrost, tehát ebből a fagyott mintából kinyert baktérium pontosan olyan rezisztencia géneket hordoz, amely tökéletesen védi a vancomicin, a bétalaktámok, az aminoglikot, tehát ezek antibiotikum típusok. Tehát ezek ellen, a típusok ellen tökéletes védettsége van már úgy, hogy soha nem találkozott vele. És összehasonlítva ezeket a géneket, tulajdonképpen egyformák a mai kórházi szuperbaktériumok ugyanilyen gén szerkezetével, tehát magyarán szólva ugyanazzal a védettséggel már rendelkeznek, mint azok, amik kórházi szuperbaktériumokként sajnos tizedelik az embereket. Na, honnan jön ez? Képzeld el, hogy ezek a közel sem békés kis baktériumocskák, ezek egymással is harcoltak a föld történetben, és az egymással való küzdelemben fejlesztettek ki támadó anyagokat, és a másik csapat meg az ellen valamiféle védekezőt, és amikor ez sikeres volt, akkor ezt a génjeikbe is ugye beleírták. Tehát olyan baktériumok fognak kiszabadulni, amelyek jó része rezisztens. Nem lehet tudni, hogy csak azok ellen, amik vannak nekünk, vagy azok ellen majd, amit mi majd ki akarunk fejleszteni, mert ne felejtsük el, hogy ők évmilliókig küzdöttek egymással. Mi pedig antibiotikumokat néhány évtizede használunk. Tehát jóval okosabbak, ezek az ős rezisztencia géneket hordozó baktériumok kiszabadulnak, és nem az egyetlen egy probléma, hogy meg tud bennünket támadni, és akkor mi lesz. Tételezzük, hogy nem tud bennünket megtámadni. Nem baj, mert át tud

0: tudja adni, ha kiolvadt és belekeveredik a mindennapokba, egy olyan baktériummal sajnálatos módon fogalmazunk úgy, hogy köthet szövetséget, amelyik utána már embert tud fertőzni, de fel lesz vértezve ezzel az antibiotikum.
1: Tehát kicsit komplexebb lesz a támadás, mint ahogy az alapjába véve egy baktériumtól alaphelyzetben elvárható.
0: Van, tehát nem lehet tudni, hogy ezek a támadó erők milyen olyan védelmi fegyverzettel, légvédelem, stb. Ha mai háborúkra utalunk, rendelkezik, ahogy azt hiszük, hogy van egy hú de szuper rakétánk, majd az a jól odalövünk, de közben neki meg van egy olyan védelmi rendszere élből, hogy fel van készülve erre. Hoppá. Oké. Ma már ezeket tényleg kutatni se lehet tibi védő felszerelés nélkül. Tehát nem lehet megközelíteni, nem mehetsz oda. A leleteket, ha behozod egy egyetemre, egy laborba, akkor ott szintén egy nagyon elszeparált rész, ez egy biológiai veszély.
1: Hát csodálkozó.
0: Hát nem, csak azt mondom, hogy és egyre több ilyen elhult állati tetem fog majd felszínre kerülni, kiolvad, és a bennük lévő bombásárnyék, és egy ilyen tetsz halott állapotban lévő zombi mikróbák, ezek robbanásszerűen elkezdenek.
1: Még egy adatra visszautalnék, hogy talán, mit mondtál, 20 vagy 40 ezer éves volt az a baktérium, amelyeket felolvasztottak, és tökéletesen fertőzőképes volt utána.
0: Igen, a 48.500 a pontos kora annak a... Én azt hiszem, az vírus volt egyébként, de most mindegy. Tehát 50 ezer éves ilyet már olvasztottunk ki, és tökéletesen működött. Csontosan nem is lehet elindítani, tehát ami képes egy egyszerű kis gombánál, élesztő gombánál nagyobb szervezetet megfertőzni, azok a vírusokat szigorúan tilos aktiválni. Tehát mi csak nem is. Tehát bízunk benne, hogy ezt be is tartják ezt a szabályt. Jó. Na, akkor mennyire tudunk sikeresen védekezni? A baktériumok ellen jó esélyeink vannak, azért, mert vannak ezek az antibiotikumok, mindenfélék jelen pillanatban, amik amilyen baktériumaink vannak, azok ellen jó esélyek is tudunk még fejleszteni, meg vannak ezek a baktériumokat elpusztító vírusok most, mint új hatékony fegyver. Mi a lényege? Az, hogy a baktérium önálló, és ezért máshogy működik, mint a mi sejtünk, mert egy úgynevezett prokarióta sejt, és innentől kezdve számos olyan pont van, ahol meg tudunk egy baktériumot támadni, ugye a saját sejtjeinket nem bántjuk. Ez így érthető,
1: persze,
0: ugye? Oké. No, de akkor ott lesznek a vírusok. Ott megint megbeszéltük, hogy ők bemennek a mi sejtjeinkbe, tulajdonképpen ott aktivizálódnak, és innentől kezdve nehéz őket elpusztítani, mert csak a saját sejtjeinkkel együtt lehet elpusztítani. És ez így is történik egyébként, az immunrendszer azonnal feláldozza a saját sejtet. Hogyha meglátja, hogy benne már növekszik egy ilyen vírusgyárrá alakult már az adott sejt. Tehát egy fertőzött sejtet az immunrendszer meg fog ölni. És ez nagyon fontos, amikor egy oltásról beszélünk, és most túl milyen oltásaink vannak itt az új oltások kapcsán. Hát, de biztos, hogy minden annyira fénylik, mint ami az első ránézésre tűnt, akinek van kedve olvasni utána, hogy ezzel hogy állunk. És a gombák ellen pedig borzalmasan nehéz lesz védekezni. Tehát ezt mindenki vegye tudomásul. A gomba az majdnem olyan, mint mi. Alaki megjelenése, a belső működése, a sejtekben lévő különböző enzimek, különböző sejtszervecskék, mitokondriumok, fehérje szintetizáló szervecskék, stb. Lényegében ugyanolyan, mint amilyen. Mi ezzel a baj? Az a baj, hogy amikor támadod a gombát valamilyen mechanizmusát, nem tudunk olyat találni, vagy nagyon nehezen, ami bennünk nincs meg. Tehát innentől kezdve nem tudunk úgy támadni, hogy mi ne sérüljünk. Ez így érthető?
1: Igen.
0: Tehát az a baj, hogy a terápiás dózis, tehát ami már elpusztítja a gombát, az borotva élen táncol, hogy gombára hat inkább, vagy a mi májunkat és a vesénket teszi tönkre. Tehát az a baj, hogy ezeket a gyógyszereket nem tudjuk úgy alkalmazni, hogy valami nálunk ne menjen tönkre. És mondom, szörnyű, mert ehhez tegyük hozzá, hogy egy ilyen permafrostból kiolvadó gombafaj, ha be tud fertőzni egy olyan embert, akinek nem tökéletes az immunrendszere, akkor ott a halálozási arány elérheti a 80%-ot.
1: Jó, tehát akkor immunrendszert kell fejlesztenünk.
0: Na, így van. Tehát ez nem egy tudományos, fantasztikus kitaláció, amiről eddig beszéltünk, hanem egy valós, reális, fogalmaz, hogy úgy, hogy bioszféra kockázat talán ez, az, ahogy az arkézipari kiaknázása által felszínre.
1: Jó, tehát ezek szedjetek a C-vitamint.
0: Na, tehát az épp immunrendszerű emberiségé a jövő. Tehát tessék szíves lenni megérteni. hogy nem tudjuk azt csinálni, amit eddig csináltunk. Ezt a COVID gyönyörűen megmutatta. És én erről már készülök, és a jövő héten egy részes anyagot fogok róla mindenki elé hozni, hogy mit találtunk. Tehát azt kell látni, hogy vártunk egy felső légúti halálozást, és a COVID vírus vitt mindenkit, akinek mitokondriális működési zavara volt. Tehát a normál életben itt éltek az emberek. Csodálatos emberek, olyanokat veszítettünk el, hogy hihetetlen, a szeretteinket, művészeket, stb. Itt éltek közöttünk, és látszata semmi baj nem volt. Készülték az életbe, sem. De belül már nem volt tökéletes a működés. És akkor innentől kezdve, ha belül nem tökéletes a működés, akkor egy ilyen külső ágens az bizony egy legyengült immunrendszerű egyénre, így úgy amúgy ezzel-azzal kezelt egyénre, ilyen-olyan-olyan gyógyszert szedő egyénre, ez elképesztően veszélyes, vagy akár halálos volt. Ugye, volt egy AC2 receptor, amit erről is fogunk beszélni, ami ugye egy olyan receptor, amit mi használunk különböző dolgok bejuttatására a sejtbe, nevezetesen vérnyomás csökkentésnél. És a vírus pont ott ment. Tehát igazából szóval egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog az, hogy élünk és azt hiszük, biztonságban vagyunk, de olyan kapuink vannak nyitva, amin keresztül egy kórokozó simán bejut és elveszi az életünket. Tehát már sokkal nagyobb a tétje az egészségnek, mint korábban volt. És a teljes egészségnek, tehát a krónikus betegségekkel való élet, ami tulajdonképpen egy modern új találmány és ígéret, mert ezt eddig nem tudta megcsinálni az emberiség. 19. században még a krónikus betegségekből való halálozás valami egészen csekély volt, most pedig olyan sokáig élünk krónikus betegségekkel, hogy 90% környékén van, akik valamilyen krónikus betegségben halnak. És ezeket az embereket gyilkolja le ez az idegen kórokozó, mert hogy az ellenállásuk jóval, de jóval kisebb. Tetszik érteni?
1: Abszolút.
0: Tehát óriási felelősségünk van, és szerintem az iskolában is el kellene kezdeni tanítani az egészséges életnek a tudományát, hogy így fogalmazzak. Ezt kell a gyerekeknek megtanítani, hogy utána felnőttként ne egy krónikus betegségben gyógyszerrel éljen, és várja, hogy mikor jön valami, ami elviszi. Ez óriási a tét. Nem az a kérdés, Tibi, hogy lesz-e gond a jövőben ezekkel a kórokozókkal. Csak az a kérdés, hogy mikor lesz a gond.
1: És hogy mennyire felkészülten várjuk ezt
0: és
1: az egészet.
0: És erre fel kell készülni. Egy felelősségteljes szülő, nagyszülő, te is lassan bekerülsz ebbe a kategóriába, ez felkészíti az unokát arra, hogy na jó, figyelj ide, neked ez már szinte biztosan gond lesz. Ne alapozz arra, amire te alapoztál az egész két hétben, legalább addig beszéltünk erről, hogy mondjam már a tutit, mert itt majd akkor szóljunk, amikor kitaláltunk valamit. Hát szólok, kitaláltuk, Tibi. Élj egészségesen, rakd rendbe a szervezetedet, és az emberi faj azért van jelen, mióta csak megvan a világ, már úgy, amit meg kifejlődött, hogy fogalmazzak, azért nem pusztult ki teljesen, mert egy olyan rendszer van bennünk, ab ovo, tehát eleve, ami megvéd bennünket.
1: Hát ez nem
0: csak
1: garancia.
0: Csak ezt tönkretesszük. De ez garancia, ez garancia, mert ez egy hosszú távú garancia, hogy az emberi faj az nagyon szépen és jól
1: fejlődik. A működése nem garancia, ha tönkretesszük.
0: Az nagyon nem az, tehát rendben kell tartani, vagy rendbe kell tenni, mert ez fog védelmet jelenteni. Mindenki rohangál. Emlékezzünk arra a fejetlenségre, és arra a kétségbeesésre, ami itt a Covid-nál volt. Ez megelőzhető. Azzal, ha egészségesek vagyunk.
1: Jó, oké. Hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Szerintem ez egy jó csomag, és szerintem még ebben van egy jó pár olyan jellegű dolog, mert most már mindenféleképpen arra szeretnélek kérni, hogy akkor nézzük meg az immunrendszernek a felturbózásának a legfontosabb lépéseit. Jó? A folytatásban ez következik. Köszönjük szépen, doktor úr, jó pihenést kívánunk. Szia, szia!
0: Szervuszt!

Pár perc múlva pedig ismét hírek, hiszen nem sokára már 9 óra, és gondolom ilyenkor már a munkahelyeken többen beszélgetjük azt, hogy mit főzzünk hétvégén. Nincs veszélyben a sertéspöri, bár újra megjelent az afrikai sertéspest is a hazai házi sertés állományban. A Nébih ezúttal egy Somogy megyei telepen azonosította a vírust, ez pedig már a második alkalom, hogy Magyarországon nagyobb házi sertés állományban mutatták ki a betegséget. Június elején ugyanis pont nálunk a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Vállajon egy 3000 darabos házi sertés állomány kellett felszámolni a kór miatt, viszont a Nébih nyomatékosítja, nagyon fontos info, az afrikai sertéspestis vírus az emberre teljesen ártalmatlan, a húsfogyasztása pedig semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelent, tehát jöhet a sertéspöri. Nokedlivel és uborka salátával, ahogy az kell, na meghallgassák meg a frisseket, nem sokára 9-kor itt a Besten.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízilílium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízilílium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken. Pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mindegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt! Ha tud, adjon vért! Az augusztus 20-a ünnep és a hosszú hétvége miatt különösen fontos, hogy elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre, és éppen ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt most arra kéri önöket, ugye a véradókat, hogy tervezzék meg a véradásukat, ha tehetik. Amúgy a vérkészlet jelenleg stabil, viszont a folyamatos beteg ellátáshoz továbbra is szükség van a véradókra. A korábbi évek tapasztalatai szerint az augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ezekben a napokban is szükség van a vérkészítményekre. Mondom hozzá tehát a menetrendet. A mai lapon Újfehértón várják a véradókat. Már reggel 8 óra óta ott vannak, és egészen 11 óráig a volt K&H Bank épületében tudnak vért adni, és a jövő heti menetrend pedig a következő: Tiszabercel egészségház majd 18-án reggel 9 és 11 óra között, szintén 18-án Kálmán háza délután 12:30 és 14:30 között, valamint 19-én Ibrány művelődési központ reggel 9 és délután 1 között. Jó reggelt, szép napot, jó étvégét! Ez a Best FM, én Simon Norbert vagyok.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Jövő héten hosszú hétvége, ugye augusztus 20-a, és mit lehet tudni a budapesti ünnepségről? Hát többek között az, hogy háromnapos rendezvénysorozattal ünneplik az államalapítást augusztus 20-án. Budapesten nem marad el a tűzijáték, de a korábbinál jóval rövidebb lesz, mindössze 10 perces. Augusztus 20-án reggel 8 órakor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a hivatalos program majd a Kossuth téren, ez pedig katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartról lehet majd figyelni. Az esti látványosság pedig 21 órakor indul. Mint egy 30 perces audiovizuális show a Kárpát-medence megszületéséről mesél el egy történetet, miközben fényfestés jelenik majd meg a parlament homlokzatán. Ennek záró eleme lesz a 10 perces tűzijáték, amelyet a budai oldalról a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszról lehet majd a legjobban látni, és 10 helyszínen várják az ünneplőket. A Margit szigeten, a Műegyetem melletti Dunaparton, a Kossuth téren, a Parlamentnél, a Szabadság téren, a Várkertnél, a Budai várban, a Városligetben, a Szent István téren és a Bazilikánál.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

programok a mai napra. A Best FM-től már elindult a rendkívüli örökbefogadási nap, jó órája lassan az állategészségügyi telepen, de van még idő egészen este 6 óráig. Ha szeretnének egy kis kutyát örökbefogadni, látogassanak el a mai napon a Szállási út 128 szám alá. Ha pedig mozogni szeretnének, ne felejtjék, hogy ma lesz a Józsavárosi Sportnap, délután 4 órai kezdettel, sok sportbemutatóval, és persze sok mindent ki is lehet próbálni a mozgás területéről, és különböző sporteszközök is rendelkezésre állnak majd. A holnapi nap folyamán pedig a mai sportolás majd a bulizás váltja, hiszen 52. alkalommal érkezik a Józsavárosi Napok. A jól ismert helyszínen Ungvársétány 1:17, délután 3:43-as kezdéssel, és még este ráadásul

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb hírek Nyíregyháza utcairól a fődaktitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Forgalomkorlátozás lassítja a haladást a 4-es főúton, az Incédi soron, a szennyvízvezeték korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok több napig tartanak. A megszokottnál lassúbb a haladás, türelmesek legyenek. Felújítás zajlik Sóstón a Szivárvány utcán, a parkolók egy részét lezárták. Körültekintően, óvatosan, a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.

Véget ért a hétre a best reggel, adjunk teret most már a hétvégének. Induljon a hétvége, a napszemüvegeket ne felejtjétek otthon, a jó kedvet pedig semmiképpen, a többit meg majd megoldja a strandbüfé, legyen sok napsütés, kevés hétfői gondolat. Szóval szép hétvégét, hétfőn ugyanígy találkozunk, én Simon Norbert vagyok. Jönnek a hírek után pedig Szendi Hajnék.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A nyíregyházi állatpark a legkedveltebb. Drogterjesztőt fogtak a rendőrök. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A nyíregyházi állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Ezzel jelentősen megelőzte a második helyen végző fővárosi állat- és növénykertet, amely 19%-ot kapott, míg a veszprémi állatkert 13%-kal lett a harmadik. A 35 hektáros tölgyerdőben működő állatpark évente több százezer látogatót fogad, köztük külföldről érkező vendégeket is. Az elismerést a nyíregyházi állatpark dolgozói nagy örömmel fogadták, akik szerint a vendégek elégedettsége mögött a gondozók, kertészek, karbantartók és a park valamennyi munkatársának összehangolt munkája áll. Drogterjesztéssel gyanúsítanak egy 22 éves leveleki férfit Nyíribronyban. A nyomozók a Jonatán közterületi és támogató alosztállyal működtek együtt az akcióban. A rendőrök átkutatták a férfi tartózkodási helyét, ahol a fürdőkád alját takaró borítás mögött több mint 450 g fehér, kristályszerű, droggyanús anyagot találtak. Emellett precíziós mérleget, a porciózáshoz használt kanalat és önzáró tasakokat is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi anyagi haszonszerzés céljából értékesítette a nagyobb mennyiségben beszerzett kábítószert Nyíribronyban, leveleken és a környező településeken. A gyors teszt alapján ő maga is fogyasztott a szerből. A nyomozó kábítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vették a 22 éves férfit. A közel fél kilogramm drog mellett vagyonvisszaszerzés keretében egy nagyértékű személyautót és csaknem másfél millió forintot is lefoglaltak, írja a polisz.hu. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Nincs péntek 13-ánk, péntek 14-énk van így augusztusban. Ma Marceleket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát itt a 103.9 Best FM-en. Mindjárt jön a névnaptár.

Augusztus 14-e van, és ma a Marcellek ünneplik névnapjukat. Egy férfi névről van szó, ami latin eredetű. A Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus, magyarul Márkus becézőjéből. A Marcellnek van egy női párja is, a Marcella. A 90-es években még gyakori név volt a Marcell, aztán a 2000-es években is a 15.-33. leggyakrabban adott férfi név közé került Magyarországon. A Marcellek ünnepelhetnek még januárban kétszer, 9-én és 16-án, valamint akár április 26-án is felköszönhetjük őket. Vannak híres Marcellek is, például Benedek Marcell, egyetemi tanár, író, irodalomtörténész, műfordító, Fodor Marcell, labdarúgó, Frigyes Marcell, író, újságíró, vagy éppen Jankovics Marcell, író, politikus, ügyvéd, alpinista és ugyanezen a néven filmrendező, történész, illusztrátor, író, politikus.

0: Egyre több fajta kutyásport létezik ma már, és van, aki versenyszerűen, van, aki hobbi szinten az agilityt is kipróbálja. Ma erről beszélgetek Maglóczki Tibor kutyakiképzővel. Nagyon-nagyon nagy fokú ösztön van ebben az agilityben, ahogy néztem. Tehát, hogy olyan helyzetekbe is belekerül a kutya, ami nem egy ösztönös mozgás. Mert mit tudom én, ahogy mondtad az őrzővédőket, hát nyilván ez, hogy futok, ráharapok valamire, az egy ilyen ösztön, de az agilityben nem tudom azt, hogy tudom, nem tudom, hogy hívják szakszerűen, amikor ezek a rudak így le vannak szúrva, és közte kell ott gyorsan átszlalomozni, vagy nem tudom, mozgó ilyen hidakon menni föl le, hogy az talán nekem nem annyira egy ilyen természetes közeg a kutya számára, nem?
1: Ember által felállított standardek vannak a kutyázásban, ez alapján íródnak a szabályok. Egyébként meg ösztönös, mert minden onnan indul, hogy a kutyát hogyan tudjuk motiválni. A kutya fut, az, hogy most a szlalomrudak között hirtelen kell irányt váltani, az egy ösztönös dolog. Tehát ha a nyulat kergeti,
0: igen.
1: Ugye a nyúl után fut, de a nyúl hirtelen fordul, a kutyának is gyorsan kell
0: fordulni. Igen.
1: Nyilván itt az agility sportban nincsen nyúlüldözés, az, hogy most gyorsan kell futni az akadályok között, egyenes vonalon, utána megtörik a lendület, le kell küzdeni az akadályt. A slalom az egy speciális akadálysor, meg itt az irányíthatóságról szól. De az irányíthatósághoz kell a motiváció, a motivációhoz pedig kell az ösztön, tehát visszakanyarodtunk megint oda.
0: Minden az úgyhogy ösztön most már.
1: Ez úgy van felépítve egyébként az agility pálya és az agility sport, hogy a kutyáknak az egészségét azért óvja. Nem vagyok benne túlzottan járatos, de tudom, hogy ugye azért voltak szabálymódosítások azért, hogy a kutyáknak az ösztöne ne vigyék el abba az irányba, meg olyan szintre, hogy bele tudjon sérülni a kutya. Például itt vannak ezek a zónák, hogyha olyan akadályon megy át, amin át kell ugrani, de úgy, hogy érintéssel. Ez a ferdepalánk, hogy nekiugrik, felszalad, lelép, vagy van ez a palló, hogy felszalad rajta, átmegy a kutya, és le kell jönni. Mind a két végén van egy úgynevezett zóna.

0: Ebbe bele kell lépnie, és utána mehet tovább.
1: De jó.
0: Tehát ez azért van nyilván az irányíthatóság, ez fontos, illetve hogy a kutya egészsége az ne károsodjon.
1: Igen. Na hát ezek azok a pályák, ahol azért versenyszerűen, vagy hát nem is annyira magas szinten, de azért mondjuk bírálók előtt történik az agility pályák teljesítése. Viszont az ország számos területén láthatunk ma már olyan kutyafuttatókat, kutyajátszótereket, ahol agility elemek vannak. Használjuk-e ezeket bátran, vagy sem? Veszélyes vagy nem? Ezzel folytatjuk majd legközelebb Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

Augusztus 14-e van, és ma a Marcellek ünneplik névnapjukat. Ma van a Függetlenség napja Pakisztánban, illetve a Barlangászok világnapja. 1952-ben ugyanis ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász. Na nézzük akkor, milyen események köthetőek a mai naphoz. Nyissuk a kalendáriumot 1385-tel, amikor is a Krevai Unióról szóló szerződés megkötésére került sor Lengyelország és Litvánia között. 1914-ben a Lotaringiai csatában a francia hadsereg sikertelenül megtámadta a németeket. Japán kapitulációjával végre véget ért a II. Világháború 1945-ben. Megtartották a II. Világifjúsági találkozót Budapesten, ezen a napon nyitották meg 1949-ben. Rákosi Mátyás lett Magyarország miniszterelnöke 1952-ben. Hold körüli pályára állt az amerikai Lunar Orbiter 1966-ban. Hatalmas áramszünet volt New Yorkban 2003-ban, 2015-ben pedig az Egyesült Államok Havannai nagykövetségének épületén fél évszázad után ismét felvonták az amerikai lobogót. És akkor folytassuk híres szülöttekkel. Augusztus 14-én született első Frigyes Vilmos porosz király 1688-ban. Adam Clark, brit skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője 1811-ben. Borsos István, amerikai magyar református lelkész, aki misszionárius is volt 1872-ben. David Crosby, amerikai gitáros, énekes és dalszerző 1941-ben. Jackie Oliver, brit autóversenyző 42-es, Steve Martin, az Oscar-díjas amerikai színész, komikus 1945-ös. Ezen a napon született Kovács János, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas vezetőkarmester 1951-ben. Ungár Klára, magyar politikus 58-ban. Magic Johnson, amerikai kosárlabdázó 59-ben, Sarah Brightman, brit énekesnő 60-ban, Janik László, magyar színész, rendező 65-ben, Halle Berry, amerikai színésznő, modell, szépségkirálynő 66-ban, Khalid Arthur, hú, milyen hangja van, a magyar színész, szinkronszínész 1970-es, még Korsós Judit, Lola, a magyar énekesnő 1988-ban született, augusztus 14-én. És akkor zárjuk a kalendáriumot olyan hírességekkel, akiktől ezen a napon búcsúztunk. Ezen a napon hunyt el Bertolt Brecht, a német drámaíró, költő 1956-ban. Tilly Endre, olimpiai bronzérmes világbajnok törvívó 58-ban. Jávor Pál, minden nő szerelmes volt belé annak idején, a magyar színész 1959-ben hunyt el. Jules Romains, francia költő 72-ben. Féja Géza, magyar író, újságíró, szerkesztő 78-ban. Holló László, Munkács és Kossuth-díjas festőművész 76-ban. Még Tatár Imre, gazdálkodó, hungarista politikus 1995-ben. És végül, de nem utolsó sorban, ezen a napon búcsúztunk Gulyás Gézától, a válogatott labdarúgó 1931-ben született, és 2014-ben hunyt el augusztus 14-én.

Augusztus 15-én holnap is folytatódik a forró nyárias időjárás idehaza. Napos idő várható, bár elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar kialakulhat. A délutáni órákban 33-35 fok körül alakulhat a hőmérséklet, így ismét kánikulára készülhetünk. A légmozgás általában mérsékelt lesz, a zivatarok környezetében azonban átmenetileg holnap megerősödhet a szél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Viradásra buzdítanak. Megkezdte a felkészülést az Aqua SE. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra buzdítja a lakosságot augusztus 20-a előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint a mostani időszakban különösen fontos, hogy elegendő véradó jelentkezzen. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás miatt továbbra is szükség van az önkéntesek segítségére. Szabolcs-Szatmár-Berekben többek között Vásárosnaményban, Tiszabercelen, Kálmánházán és Ibrányban is lesz kihelyezett véradás. Írták közleményükben. Megkezdte a felkészülést az Aqua SE Nyíregyháza valamennyi országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapata. Az egyesület történetében először önálló lánycsapat indul a legjobbak között. Az U14-es együttest Urbin Tibor irányítja. A csapat az országos A1-es gyermekbajnokságban szerepel, ahol 16 együttest 4-4-es csoportba osztottak. Az alapszakaszban a csapatok minden hónap első szombatján két mérkőzést játszanak. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. Urbin Tibor szerint az idei szezon elsősorban a tapasztalt szerzésről szólhat, ugyanakkor bízik abban, hogy jövőre már még erősebb csapattal szerepelhetnek. A fiúknál a gyermekcsapatot Éder Zsolt, a serdülő és az ifjúsági együttes pedig Hatvani Péter készíti fel. A szakember szerint mindkét korosztályban jó képességű játékosok alkotják a keretet. A serdülőktől azt várja, hogy a régióban akár a legjobb három közé is bekerüljenek. Az ifjúsági csapattal pedig az első öt hely valamelyikét célozzák meg. A három fiú csapat sorsolása augusztus végén készül el. Az A2-es bajnokság keleti régiójában pedig szeptember közepén kezdődik a küzdelem sorozat. Írja annyiregyháza.hu. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Legközelebb délben jönnek majd friss hírek itt a 103.9 Best FM-en, de a híreinkkel is olvashatóak egyébként a weboldalunkon, érdemes rákattintani. Hamarosan hozok egy kis szellemi útravalót a naphoz kapcsolódóan. Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást!

Szendi Hajni vagyok, és Halle Berryvel foglalkozunk most, hiszen ez a gyönyörű nő a mai napon ünnepli a születésnapját. Clevelandben született 1966-ban, augusztus 14-én. Az Oscar, a Primetime Emmy és Golden Globe díjas amerikai színésznő, aki modell is volt, és szépségkirálynő is. 2002-ben a Szörnyek keringője című filmjével nyerte meg a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. A kategóriában első és napjainkig egyedülálló afroamerikai színésznő. A 2000-es években a legjobban fizetett hollywoodi színésznők közé tartozott, és producerként is kivette részét több filmjének elkészítésében. A színészet előtt modellként dolgozott, számos szépségversenyen kiemelkedő helyezést ért el. Első jelentősebb filmje a Boomerang című romantikus vígjáték volt 1992-ben, én már ott felfigyeltem rá, ott nagyon cuki és szép volt, Eddie Murphy oldalán. Az évtized során feltűnt még a Flintstone család című családi vígjátékban, a Nyomda Sóder című politikai vígjáték drámában és a Fekete Csillag című tévéfilmben. Utóbbival egyebek mellett Primetime Emmy díjat és Golden Globe díjat is nyert. 2000-től olyan nagy költségvetésű produkciókban szerepelt, mint az X-Men, a Kívülállók. 2000-ben, ugye egy szuperhősös film volt, ő a mutáns Ciklon szerepében volt látható. Ő volt az egyik főszereplője 2001-ben a Karthal című bűnügyi thrillernek, aztán jött a Haj meg máskor című James Bond film 2002-ben. A Ciklont az X-Men folytatásában is eljátszotta, illetve ugye az X-Men 2-ben és az X-Men az ellenállás végében. 2010-ben jelent meg például a Felhő Atlasz című sci-fi, de játszott a Hívás című bűnügyi thrillerben is, és hát nagyon-nagyon odafigyel a külsejére is nyilvánvalóan. Láthattuk őt a John Wick harmadik részében és a Moonfallban is, de hát amellett, hogy születésnapja van, természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy rajta aztán tényleg nem fog az idő. Hihetetlen, hogy mennyire jól néz ki, és hát sokat beszélt is arról, hogy itt a születésnapja kapcsán, hogy tulajdonképpen ő hogyan is áll az idő múlásával. Például a plasztikai műtétekről azt mondta, hogy amikor látod, hogy körülötted mindenki ezt csinálja, vannak pillanatok, amikor megfordul a fejedben, hogy ezt kell tenni ahhoz, hogy életben maradjak ebben a szakmában. Nem fogom azt mondani, hogy ezek a dolgok nem jutottak eszembe, mert valaki mindig javasolja nekem. Ez majdnem olyan, mint a drog, amit az emberek folyton próbálnak rá tukmálni. Mindig emlékeztetnem kell magamat arra, hogy a szépség önmagában rejlik, és nem annyira a fizikára vonatkozik. Az öregedés természetes, mindenkivel ez fog történni. Szeretnék mindig önmagam lenni, és még akkor is, ha ez egy öregebb verzióm. Szerintem, ha túl sok ilyen kozmetikai műtétet végeztetsz el, egy idő után más valakivé változol, mondta Halle Berry a plasztikai műtétekről. Természetesen gyönyörű a teste és az alakja, amiben szerintem nem kevés munka van. Ő azt mondta az edzésekről, hogy sokkal nehezebb, mint amilyen régen volt ez számára. Ahogy öregszik, egyre jobban kell arra figyelnie, hogy mit teszik. Sohasem edzett súlyokkal, csak a filmszerepre készült, saját magára hagyatkozik inkább, és csak kardio edzéseket végez. Olyan feladatokat csinál, amelyek a saját súlyára támaszkodnak, mert nem akar nagyon kigyúrt lenni. Azt mondta, cukorbeteg, szóval az edzés mindig is az élete része volt, ezzel tartja kort a betegségét. Az idő múlásáról pedig azt nyilatkozta, abba kell hagynunk, hogy folyamatosan úgy akarunk kinézni, mint egy évtizeddel ezelőtt. Nem kéne ezt kívánni. Engedd el, öleld magadhoz a jelent, és minden oké lesz. Könnyű mondani persze, de ez lenne a cél.

Gyönyörű szép a természet, amikor az ember bemegy egy erdőbe, akkor érzi, ahogy töltődnek az elemei, legalábbis én így gondolom, hogy a saját elemeim töltődnek a vízen, a természetben járva, bár bennem ez egy ilyen kettős dolog, mert amikor erdőben járok, akkor imádom a fákat, a madárcsiripelést és hasonlókat, nem a telefonom csiripelését, de hogy mellett állandóan be vagyok tojva, hogy ő majd egy vaddisznó, vagy egy farkas, vagy valami, szóval azért annyira egyszerű velem a túrázás egy erdőben, minden esetre most a 100 évesnél idősebb fákkal foglalkozunk. A korábban gondoltnál ugyanis sokkal jobban segítenek a felmelegedés elleni küzdelemben. Magyar kutatók is részt vettek annak az egyedülálló összeurópai tanulmánynak az elkészítésében, amely kimutatta, hogy Európa erdői akár évi 309 megatonna széndioxidot is meg tudnának kötni, ha hagynánk azokat visszavadulni. Ezzel elméletben az európai személyi autók széndioxid kibocsátásának jelentős részét semmissé lehetné tenni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslései szerint 2022-ben az Európai Unióban mintegy 800 megatonnányi széndioxidot pöfögtek ki a járművek. Ebből a személyi autók nagyjából 480 megatonnával részesedtek. Különösen ennek az adatnak a fényében érdekes az a publikáció, amelynek megállapítása szerint a kutatók eddig alábecsülték az európai őserdők, öregerdők szénmegkötési képességét. Sajnos a földhasználat Európában és globálisan is hosszú évszázadokon át erdőírtó jellegű volt, gondoljunk csak a középkori hajók építéséhez kivágott hatalmas mennyiségű fára, vagy az ipari forradalom nyersanyag igényére. Az 1800-as években egyre többen kezdtek rádöbbenni az igazi ős erdők gyors eltűnésének problémájára, ám védelmük csak akkor vált igazán fontossá, amikor már alig maradt belőlük. Az őserdők különleges és ritka élővilágának, az önszabályozó rendszerének, dinamikájának megismerése a kutatók számára ma már különösen fontos. Ezen belül is kiemelt kérdés, hogy mennyi szenet köt meg tartósan egy természetes erdőállomány. Ezt mondta a Honrend portálnak a tanulmány elkészítésében résztvevő Horváth Ferenc, a Honrend Ökológiai Kutatóközpont Erdő Ökológiai Kutatócsoportjának munkatársa. Az említett cikk előzménye, hogy 2018-ban megjelent egy tanulmány, amely először szedte lajstromba, hogy Európában mennyi maradt még az ős erdőkből. E fogalom alatt azokat a nagy kiterjedésű erdőket értik, amelyeket egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben módosított az emberi tevékenység. Nos, ilyen erdő nagyon-nagyon kevés maradt a kontinensemán, olyan öreg erdőkből akad még néhány, amelyekben kismértékű emberi tevékenység zajlott mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, de azóta őket hagyták visszavadulni. Amint Horváth Ferenc kiemelte, Magyarországon csak ilyen öreg erdők vannak. Nagy kiterjedésű őserdő nincs. A legöregebb, legtermészetesebb állomány a Kékes északi letörésén húzódó, legalább 3000 éve háborítatlan ős bükkös, a Kékes erdőrezervátum őserdő maradványa. A trianoni döntés követően Magyarország alig 12%-a volt erdővel borított, ez az arány a telepítéseknek köszönhetően ma már 21% körül van. A tanulmány szerzői 27 ország közel 8000 területén több mint 288000 fát vizsgáltak meg, és a kapott adatokból kiszámították a föld feletti, a föld alatt és a hold biomasszában tárolt szénmennyiségeket. Így erdőtípusonként és ökológiai zónánként is külön referenciaértékhez jutottak, amelyek alapján látható például, hogy az északi területek havasi nyíresei kötik meg a legkevesebb, a balkáni jegenyefenyves lucos bükkösök pedig a legtöbb széndioxidot. Ezen adatok segítségével sikerült azt is kiszámolni, hogy a kontinens erdői akár évi 309 megatonna széndioxid megkötésére is képesek lehetnének, 150 éven keresztül, ha ezeket az erdőket békén hagynánk, nem használnánk tovább, hagynánk azokat maguktól növekedni, visszavadulni. A magyar kutatók Horváth Ferenc vezetésével a kontinentális zónára vonatkozó adatok összegyűjtésében végeztek fontos munkát. Az alföldi területek 130-170 éves állományaitól kezdve a már említett kékes 160-200 éves fáin át, egészen a kárpátaljai hatalmas kocsányos tölgyesekig közel 600 mintavétel területet mértek fel. Fontos megállapítás, hogy a 60 cm-nél vastagabb törzsű fák hatványozottan több szenet tárolnak, mint a kisebb társaik, miközben az erdőgazdálkodók gyakorlata az, hogy a már az ennél vékonyabb állományokat rendszerint kivágják. A tanulmány nem titkolt célja,

Szendi Hajni vagyok, tartalmas szórakozást kívánok, megyünk tovább egy kínos hibával. Görög hős helyett nemi betegségről nevezte el a lányát, azért ez több, mint ciki. A kismama barátnője próbálta észhez téríteni, hihetetlen helyzetbe került ez az amerikai hölgy, aki most az emberek egy közösségi oldal felhasználóinak segítségét kérte. A kétségbeesett felhasználó kifejtette, hogy az egyik legjobb barátnője a terhesség utolsó heteiben jár, azonban egy olyan nevet sikerült választani a gyermekének, amelytől garantáltan nehéz élet vár majd a kicsire. Kislánya lesz, és mindig bedob pár nevet a csoportba, hogy mit szólnánk hozzá. Ez történt most is, amikor épp elmondta az aktuális kedvencét, klamídia. Próbáltam rájönni, hogy miről beszél, próbáltam rámutatni, hogy az Odüsszeiában szereplő nő, akiről beszél, az Klitmenesztra, ugye Agamemnon felesége, trójai Szép Helén testvére, ő azonban csak mondogatta, hogy nem, klamídia. A kismama ráadásul nem örül a tanácsnak, sőt egyenesen megsértődött az igazat kimondó ismerősére, mert az mások előtt fejtette ki a hibáit, nem négy szem közt, ezzel megszégyenítette őt. Azonban amikor a baráti társaság többi tagja is ellene fordult, akkor felfogta, hogy tényleg ő hibázott, bízunk benne, hogy a gyereket nem klamídiának fogják hívni.

Négy film debütál a hazai mozikban augusztus 20-án. Már is mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Jön a Velázquez rejtély című francia dokumentumfilm. Velázquez a királyok és a hétköznapi emberek festője volt, a barokk művészet egyik legnagyobb mestere. Mégis felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy Manet, Picasso vagy Dali által is csodált alkotó máig kevésbé él a köztudatban, mint sok kortársa. Hát ebből a dokumentumfilmből valószínűleg megtudjuk a választést. Érkezik majd a Köztünk járnak című ausztrál-amerikai horror film 16-os karikával. Még szerencse, hogy van az a vörös ajtó, hiszen az elválasztja az oda át a távol világát, ahol démonok élnek és a miénket. Átjutni szörnyű, de amíg az ajtó csukva marad, nincs baj. De mi lesz, ha egyszer valaki szélesre tárja az ajtót? Kiderül a filmből. Érkezik a Moxi cica nagy utazása, ez egy holland-belga animációs film, a gyerekeknek szól. Moxi az elkényeztetett házi macska nyaralás közben eltéved, és egy kalandos utazáson keresztül talál vissza csak otthonába. Utitársául a legváratlanabb bajtársak szegődnek, akiket egy macska csak el tud képzelni. Egy mókás, butuska kutya és egy öreg bölcs madár. Mix Moxi, Moxi cica a nagy utazása, ez az animáció címe. És érkezik még egy film, a Zendülés, ez egy angol-amerikai akciófilm Jason Statham főszereplésével. Cole Reed szemtanúja lesz milliárdos főnöke meggyilkolásának. Ráadásul rá akarja húzni valaki a vizes lepedőt, és hát felszáll egy teherhajóra, és egy személyes keresztes hadjáratot indít a valódi elkövetőkkel szemben. Közben persze egy nemzetközi összeesküvés nyomaira is rábukkan. Hát erről szól a film, Zendülés a címe. A filmekhez jó szórakozást kívánok! We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken. Pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mintegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, hamarosan mi is főzünk, majd Friedrich Antal séffel, az amatőrrel. Egyszer egy ismerősöm azt mondta, hogy miért mondod Antira azt, hogy amatőr, amikor tök profi séf. Hát azért nem azt mondom rá, hogy amatőr, hanem Anti saját magának találta ezt ki, hogy ő a zamatőr. Tehát nem az amatőr, hanem a zamatőr, csak így egybe van írva. Tényleg profi Anti, hamarosan főzünk is vele.

Jön nálunk a napembere, egy olyan férfi, aki hihetetlen, hogy micsoda zenékkel ajándékozott meg minket, és az is hihetetlen, hogy már nincs közöttünk. James Hornerről van szó, aki Los Angelesben 1953-ban, augusztus 14-én, tehát ezen a napon született, és Kalifornia államban hunyt el 2015-ben, június 22-én a születésnapja előtt nem sokkal. A kétszeres Oscar, kétszeres Golden Globe díjas és hatszoros Grammy díjas amerikai filmzeneszerző. Zenei tanulmányait érdekes, Ligeti Györgynél kezdte, aztán pedig Amerikában több egyetemen is folytatta. Karrierje 1982-ben a Star Trek 2 Kán haragja című film zenéjének megírásával vette kezdetét, és ettől kezdve meredeken felfelé ívelt. Két Oscar díját a Titanic című film zenéjéért, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb betétdal kategóriában kapta. De ő írta többek között a Bolygó neve halál, a Rettenthetetlen, az Apollo 13, a Viharzóna, az Egy csodálatos elme, a Trója, az Apokalipto és az Avatar zenéjét is. Magát történetmesélőként jellemezte, aki zenéjével a film szereplőinek legmélyebb érzéseit kívánta a közönségnek közvetíteni. Repülőgép szerencsétlenségben hunyt el, 61 évesen, 2015. júniusában.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: Én azt gondolom, hogy a földközi tengerhez a legjobb, hogyha nem nyáron megyünk, bár mindenki nyáron megy, mert hogy akkor vannak a nyári szabadságok, csak olyan hőség van, ugye, hogy Magyarországon is nehéz ezt kibírni, nem hogy ilyen mediterránabb idő helyeken. Minden esetre most olyan helyre utazunk, ahol talán nincsen gatyarohasztó hőség, ez pedig Gibraltár. A vonal túl végén Friedrich Antal Schäfer, szia Anti.
1: Szia, hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, mi ragadta meg a figyelmedet Gibraltárban?
1: Hát, kétszer voltam Gibraltáron, és lehet, hogy leszek harmadszorra is, mert amilyen kicsi, annyira tetszik igazából. Nem. Egyszerűen, nem tudom. Tehát Európához tartozik, az a legkisebb országa. A mai napig a hatalmas mészkősziklák, a híresek, föl kell mászni onnan fényképet, mi jó van, meg volt. A majmokat lefotózni, uh-huh. A majmokról. Lehet, hogy már meséltem is, tehát itt ezek a kizsebelő majmok vannak, saját maguktól, tehát mosolyog rád a majom előről az arcodba, közben hátulról a keze már bejár a zsebedbe, és próbál ellopni bármidet. Tehát ezek a majmok a tolvajban, de jó pofák, nagyon jó pofák. Na most is akkor a fő dolgokat, meg a katonai erődöt megnézted, jó van, szuper, és túl is voltál Gibraltár nevezetésségén, tehát olyan sok minden nincs. De mégis szép, mégis van egy olyan milliója, hogy csak nem, neked ez nagyon tetszett abszolút mértékben. A mai napig veszekednek szó szerint a spanyolok, az angolok, hogy ki a terület, most ebben a pillanatban az angoloké volt, hogy a spanyoloké volt, hogy a portugálok is akartak maguknak belőle, tehát nagyon sok minden van, de ott a helyiek erre nagyban tesznek, ezt a politika játssza el, és a politika mindig egy kicsit túllövi ezeket a dolgokat, nem számít, ha Gibraltárra mész, nyugodtan lazulj le, nagyon hangulatos, én nekem angol vagy londoni beütési utcákkal van megoldva az egész terület, persze mindenki fordított tanicskel közlekedjen, mert Anglia, nincs mese, tehát átmény Spanyolországból, és már is már. Rossz. Másik oldalra kell menni, itt van az a érdekes reptér, tehát ahol te átsétálsz a repülőtér,

0: érdekes kis konyhája van. Attól függetlenül, hogy hozzák az angol alapkonyhákat is, mégis vannak azok a kimondottan gibraltári, és úgy is érdeti magát, hogy gibraltári ételek meg egyebek, amik valahogy egy picit másak. Van egy olyan ételük, ami a nemzeti eledelük, egy nagyon pofon egyszerű, sütőben sült, sűrű lepény, csicseri borsó lisztből, calentita, vagy salentita néven van, és ez pedig egy ilyen vastagabb, egy-két, hát, hogy fogalmazok, inkább egy két hüvelyknyi vastag pészta, ez olyan, mint egy, hát, pitét készítenél. De nincs tölteléke a pitének, ez egy sós, pofon egyszerű étel, ennek a receptjét is fogom megoldani, só és fekete borssal van ízesítve, és egy csicseri borsó lisztes krémet kell készíteni, és ezt sütjük be.
1: Minket lehet megkapni Magyarországon is ezt a csicseri borsó lisztet, tehát nem kell megijedni, mondom a hallgatóknak.
0: Nem, így van. Olaszországban van az eredeti verziója, hogy farinata néven volt Olaszországban ismert, de valamiért sajátították maguknak, hogy ez az ő nemzeti eledelű. Ez street foodként, tehát mész az utcán, és akkor ez a street foodként árusítják be. Tényleg ilyen kis torta szeleteként, tehát jó. Tehát effektív, hogyha választani kell, hogy ott egy sült krumplit, egy ilyen majonézzel az utcán, vagy egy ilyen szelentítát, akkor inkább ezt kóstold meg, mert sokkal érdekesebb, finom, nagyon, nagyon jó kis íze van, tényleg nagyon finom íze van. Úgyhogy ettől függetlenül az olasz tésztát, vagy az olasz behajtás itt is van, tehát sok risotto és tésztás ételeik is vannak, de például van a másik, amikor ez a rolitosznak nevezett étel, amikor nagyon vékony hátszín szelet van, még egy kicsit kiklofolva, és meg van töltve tojásos, zseblemorzsás, békönös, zöldfűszeres, fokhagymás töltelékkel, és egy barna mártásba vagy paradicsomos szószba párolják készre. Na ennek is a receptjét is felraktam, mert ezt én ott kóstoltam, és mondom, helyi ételt kell, egy jelanti helyi ételt, és akkor ez a verit, ez az érdekes. Tök jó, na ide finom volt, egy paradicsom szószos verziót kóstoltam meg, és nagyon finom volt. Maga az, hogy marhahúsban van, az annyi, hogy megfogta ezt a tölteléket, és külön a marhahúsnak ilyenkor már nem érzed az ízét, jó marhahús egyebek, de ez nem egy grillezett steak, hogy akkor azt élvezd, hogy milyen steaket tegyél. Ez kimondottan arra való, hogy ez ilyen vékony, házi, jellegzetes, hát, hogy is van, tényleg jó szó ez a rolitosz, tehát tényleg ez egy rolád, nagyon finom.
1: Érdemes kipróbálni akkor ezt is.
0: Abszolút, mértékben mind a két recept fönt lesz, úgyhogy ezek úgy tetszettek nekem.
1: Nem csodálom, Anti, mert itt jól hangzik mind a kettő. Köszönjük szépen, Anti Séf, az Amatőr Facebook oldalán ott lesznek a receptek, a mennyiségek, az elkészítés módja. Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szívesen.

Vendégségbe megyünk, illetve vendégeket fogadunk, mert hogy most kiderült, mik azok a dolgok, amelyek a leginkább taszítják, idegesítik az embereket, hogyha vendégségben vannak. Amikor vendégeket várunk, azért igyekszünk a legnagyobb renddel, tisztasággal fogadni őket. Ilyenkor hatalmas a stressz, hiszen bár egy otthon sem tökéletes, szeretnénk a lehető legjobb benyomást kelteni a hozzánk látogatókban. Számtalan olyan észrevétlen dolog van viszont, amitől a vendégeink kellemetlenül érezhetik magukat. Egy kutatásból most kiderült, hogy melyek ezek, a Femme Café pedig lehozta, hát ideje akkor ebből tanulni. A vendégeket kiderült, zavarja, ha túl sok dísz van az asztalon és a polcokon. Ettől ugyanis kényelmetlenül érzik magukat, és attól is tartanak, hogy valamit előbb-utóbb biztosan le fognak verni. A vendégek számára az sem túl pozitív, hogyha a házi állatainkat mindenhová felengedjük, például az asztalra és a konyhapultra is. Ezt nem tartják túl higiénikusnak, hát nálunk is a kutya, a bodza mindenhol ott van, de az asztal és a konyhapult az tabu. A túl sok koszos edény és a megtelt mosogató sem keltenek túl jó benyomást, kivéve abban az esetben, hogyha előtte közösen étkeztünk, tehát mikor megérkeztek, szép tiszta volt, meg üres, csak aztán telepakoltuk. A nem összeszedett szemét sem túl pozitív a vendégek számára, tehát ügyeljünk arra, hogy ajtónyitás előtt tényleg mindent összeszedjünk. Aztán a konyhapulton, nappaliban lévő asztalon vagy látható helyen lévő levél és újsághelyek szintén elég taszítóak a vendégek szemében. Most a leveleket értem, de hogy az újsága mi a probléma, azt úgy nem igazán tudom. A koszos fürdőszoba, poros bútorok szintén kellemetlen érzéseket keltenek a vendégekbe, szerintem ez abszolút stim, szóval ezekre figyeljünk, hogyha vendégeket várunk.

Hamarosan elkezdődik a 16. Nemzetközi Kantémusz Kórus Fesztivál. Augusztus 16-a és 21-e között tartják ezt meg Nyíregyházán. A jutékonysági koncert a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társ Székesegyházban lesz 15-én este 8-tól. A program ingyenes. Ünnepi nyitó hangversenyt a Kodály teremben tartanak majd augusztus 16-án. A Nyíregyházi Kantémusz Kórus együttesei lépnek majd fel. 18-án ingyenes koncertet hallhatunk a Kossuth téren Nyíregyházán folklór estel. Augusztus 16-án fesztivál hangversenyt is szerveznek a Nyíregyházi zsinagógában, illetve lesz vendégjárás a Kodály teremben augusztus 19-én, a záró, a gála koncert pedig a Continental Arénában lesz augusztus 20-án. További részletek a bestfmnyiregyhaza.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A nyíregyházi állatpark a legkedveltebb. Drogterjesztőt fogtak a rendőrök. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A nyíregyházi állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Ezzel jelentősen megelőzte a második helyen végző fővárosi állat- és növénykertet, amely 19%-ot kapott, míg a veszprémi állatkert 13%-kal lett a harmadik. A 35 hektáros tölgyerdőben működő állatpark évente több százezer látogatót fogad, köztük külföldről érkező vendégeket is. Az elismerést a nyíregyházi állatpark dolgozói nagy örömmel fogadták, akik szerint a vendégek elégedettsége mögött a gondozók, kertészek, karbantartók és a park valamennyi munkatársának összehangolt munkája áll. Drogterjesztéssel gyanúsítanak egy 22 éves leveleki férfit Nyíribronyban. A nyomozók a Jonatán közterületi és támogató alosztállyal működtek együtt az akcióban. A rendőrök átkutatták a férfi tartózkodási helyét, ahol a fürdőkád alját takaró borítás mögött több mint 450 g fehér, kristályosszerű, droggyanús anyagot találtak. Emellett precíziós mérleget, a porciózáshoz használt kanalat és önzáró tasakokat is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi anyagi haszonszerzés céljából értékesítette a nagyobb mennyiségben beszerzett kábítószert Nyíribronyban, leveleken és a környező településeken. A gyors teszt alapján ő maga is fogyasztott a szerből. A nyomozók kábítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vették a 22 éves férfit. A közel fél kilogramm drog mellett vagyon visszaszerzés keretében egy nagyértékű személyautót és csaknem 1,5 millió forintot is lefoglaltak, írja a polisz.hu. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb 2-kor jönnek majd friss hírek, itt a Best FM-en töltsük együtt ezt az órát, és Szendi Hajni vagyok, hamarosan a hajhullás lesz a témánk.

aggasztó, amikor az ember elkezdi fésülni a haját, és azt látja, hogy tele van a fésű a hajával, de hát mennyi a normális, mikor kell megijedni, mi a helyzet a hajhullással? Hát kérem szépen, kiderítjük ezt, most körbejárjuk egy picit a témát. Remélem sokakat meg is fogok nyugtatni. Nos, a hajunk sokkal többet árul el rólunk, mint azt gondolnánk, ugye nem csak a külső megjelenésünk része, hanem a szervezetünk állapotának egyik tükre is. A hajhullás egy teljesen természetes jelenség, naponta 50-100 hajszál elvesztése teljesen normális. Azonban, ha ennél jóval többet tapasztalunk, vagy a hajunk látványosan ritkul, az már figyelmeztető jel lehet. A hajhagymák nagyon érzékenyen reagálnak a szervezet belső változásaira. A túlzott hajhullás hátterében gyakran állhat stressz, hormonális változás, vitamin és ásványi anyag hiány, krónikus betegség, vagy akár gyógyszer mellékhatás is. Nőknél gyakori a hajhullás szülés után, a menopauza idején, vagy hormonális fogamzásgátlók elhagyása. A férfiaknál jellemzőbb az androgén alopécia, vagyis a hormonális eredetű kopaszodás, ami főként a homloktájékon és a fejtetőn jelentkezik. Ez többnyire genetikai hajlamra vezethető vissza, és nem is feltétlenül jelez betegséget. A tápanyag hiány azonban mindkét nemnél gyakori ok. A hajhagymák egészséges működéséhez szükség van vasra, cinkre, B-vitaminokra, D-vitaminra, fehérjére. Ha az étrendünk nem elég változatos, vagy felszívódási problémáink vannak, akkor a hajunk ezt hamar jelzi. Bizonyos betegségek is okozhatják azt, hogy hullik a hajunk, pajzsmirigy problémák, autoimmunbetegségek, cukorbetegség, vagy a fejbőr gombás fertőzései. Ilyenkor a hajvesztés gyakran egyéb tünetekkel is társul, fáradtsággal, bőrszárassággal, körömgyengeséggel. A stressz hatása sem elhanyagolható, nem azért, mert stresszesek vagyunk és tépjük a hajunkat, hanem azért, mert hogy a tartós idegi feszültség egész egyszerűen megzavarhatja a haj növekedési ciklusát, és a haj egyszerre nagy mennyiségben léphet ki a növekedési fázisból a nyugalmi fázisba. Ennek következtében a hajhullás sokszor a stresszes időszak lezárulta után pár hónappal jelentkezik. A fontos kérdés pedig az, mit tehetünk? Tehát először is nagyon fontos kideríteni, hogy mitől hullik a hajunk, ugye? Ha a hajhullás hirtelen és nagymértékű, vagy kopasz foltok jelennek meg a fejünkön, mindenképpen orvoshoz kell menni. Jöhet a vérvizsgálat, és akkor ebből ellenőrzik a vitamin és hormon szintünket, meg hogy van ez gyulladás a szervezetünkben. A haj egészségét támogathatjuk kiegyensúlyozott étrenddel, elegendő fehérjebevitellel, vitaminpótlással, a fejbőr kíméletes ápolásával, és persze azzal, hogy csökkentjük a stresszt. Léteznek külső kezelések is, például koffeines samponok, fejbőrmasszázs, imádom, mezoterápia, ezek fokozhatják a hajhagymák vérellátását. A hajhullás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem sokszor testjelzése arról, hogy valami nincs teljesen rendben. Ha figyelünk ezekre a tünetekre, időben reagálunk, akkor sokszor visszafordítható vagy lassítható is ez a folyamat.

0: Jön a Kalóriadó, Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, majd én is téged, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Vegánok, vegák, ez a témánk egy pár adáson keresztül. Szerintem a kérdés elsősorban az étrendek kapcsán, amellett, hogy egészségesek-e vagy sem, az az, hogy jár-e előnnyel az, ha valaki vegetáriánus?
1: Hát alapvetően, hogyha így egy nagy átlag magyar táplálkozást figyelünk, akkor ugye, hogyha a magas zsírtartalmú állati forrásokat kihagyjuk, akkor alacsonyabb lesz az energiabevitel, és ezáltal csökkenhet az elhízás rizikója. De azért figyelni kell arra, hogy a vegán étrendben is például az olajos magvak, olajok, gabonafélék azért, hogyha nagyon nagy mennyiségben fogyasztjuk, akkor hozzájárulhatnak az energia többlethez. Akkor alapvetően megint csak, hogyha egy átlag magyar táplálkozást veszünk alapul, akkor ott az a jellemző, hogy kevés zöldség, a gyümölcsfogyasztás, viszont nagy mennyiségben vannak jelen az állati eredeti termékek, mint a hús, tej, tojás, és ezek együttesen tudják növelni bizonyos szívérendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, a magas koleszterin szint miatt, köszvény kialakulásának kockázatát. Azért az állati fehérje a mértékletesség betartásával biztonságosnak tekinthető, tényleg azzal van a probléma, amikor nagyon eltolódnak az arányok. Akkor, hogyha még az előnyökről beszélünk, akkor ugye, ha egy jól felépített vegán étrendről van szó, vagy vegetáriánus étrendről, akkor az megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, gabonafélét fog jelenteni, ami megfelelő rostbevitelhez társulhat. A megfelelő rostbevitel következtében az elhízás rizikója csökken, emésztőrendszeri zavarok kialakulása szintén csökkenhet, mint például egy székrekedés.
0: Hátrányai vannak a vegetáriánus vagy a vegán étrendnek? Szerintem főleg a vegán esetében merülnek fel ezek a kérdések, de majd te tisztázod.
1: Igen, itt egyébként pont ugyanazokat a szempontokat tudnám alapul venni, tehát hogyha a szélsőségesebb irányzatot követünk, akkor előfordulhat az, hogy a szükségletnél alacsonyabb az energiabevitel, aminek következtében az alapanyagcserénk lelassul, és ez kedvezőtlen egészségügyi hatásokkal járhat. A másik probléma, hogyha bármelyik irányzatot is követjük, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy hogyan van felépítve az étrend, és kizárunk a táplálkozásunkból egy-egy ételcsoportot, akkor a bevitt tápanyagok aránya fel tud borulni. Ugye vegetáriánus étkezésnél az elégtelen fehérje bevitel lehet tipikus hiba, hogyha nem megfelelően van felépítve.
0: Mert hogy a hús helyett mivel lehet bevinni a fehérjét?
1: Hát ugye, hogyha vegetáriánus étrendről beszélünk, mondjuk egy laktovegetáriánus étrendről, akkor ott ugye a tojás, illetve a tejtermékek által bevihető vegán étrendnél pedig arra kell odafigyelnünk, hogy egy

0: Érjét, míg mások hússal beviszik.
1: Igen, mert hogy ezek ugye az eszenciális aminosavak, amiket csak a táplálkozással tudunk bevinni, és akkor ezeket beviszük, akkor a szervezetünk fel tudja építeni a számára szükséges fehérjét.
0: Mert okos. Milyen hátrányai lehetnek még a fehérje bevitel mellett, hogyha valaki így táplálkozik?
1: Hát én még ugye a rostokra térnék ki, mert ott beszéltünk az előnyökről, hogy tehát a rostok nagyon fontosak, de túlzott mennyiségben problémát is okozhatnak, ugyanis tudják akadályozni, lassítani bizonyos tápanyagok felszívódását, hasznosulását, akkor az oligoszaharidok, amit például a szárazföldesekben találhatók nagy mennyiségben, fufasztó hatásúak lehetnek, haspályást okozhatnak, szóval azért ezekre oda kell figyelni, és a megfelelő konyha technológiával ez a fufasztás csökkenthető, tehát még egyszer egy jól kialakított vegetáriánus vegán étrend az egészséges lehet, de fontos arra figyelni, hogy ez tényleg megfelelően legyen felépítve, mert ugyanúgy hátrányokkal is számolnunk kell.
0: Na, hogy mi a helyzet az anyagcserénkkel, és hogy hogyan lehet teljes értékűvé tenni mondjuk egy vegán étrendet, legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Én nyáron folyamatosan citromos vizet szoktam inni, és természetesen egy kis mentával szoktam ezt megspékelni, mert hogy borzasztóan finom, azonban nagyon sok helyen lehet azt hallani, hogy reggelente nem árt, hogyha citromos vízzel indítjuk a napot. Most arra gondoltam, hogy nézzük át, hogy miért is fontos ez, milyen érvek szólnak a citromos víz fogyasztása mellett, ez lesz tehát a mai életmódpercek rovatunk témája. Nos, az emberek többsége koffein tartalmú italokkal kezdi a napot, hát én is teljesen beszámíthatatlan vagyok az első kávóig, és hát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy azért kell a kávé, vagy egy erős tea, hogy felébredjünk, és el tudjuk kezdeni a napot. A koffein azonban a mellékvesére fejt ki hatást, és elősegíti a szervezetben az oxidatív stressz kialakulását. Ezzel szemben a citrom teljesen tiszta energiát biztosít, és kiválóan hidratálja, és oxigénnel látja el a testet, tehát azt mondják, sokkal jobb, hogyha citromos vizet iszunk kávé helyett. Arról nem is beszélve, hogy az éggyomor elfogyasztott citromos víz azonnali lendületet ad az emésztésnek is, serkenti a máj és az epe működését, valamint felgyorsítja a méreganyagok kiürülését a sejtekben. Hölgyek, nem utolsó szempont, hogy a citromban lévő antioxidánsok és a C-vitamin képes csökkenteni az öregedés apróbb jeleit, mivel remekül javítja a bőr feszességét, képes megtisztítani a vérben a vérsejteket is, így a pigmentfoltokat és a májfoltokat képes belülről gyógyítani. Hát ugye, ahogy haladunk előre az időben, és öregszünk mi nők, főleg a napnak, meg szoláriumoknak és hasonlónak köszönhetően, ezért itt-ott-tamott megjelennek különféle foltok a fejünkön, hát erre is jó a citrom. A citromsav fontos szerepet játszik az abnormális kálciumkövek eltávolításában is, ugye a kálciummal folyékony oldatot képez, így segíthet megszabadulni a vesekövektől. Szintén ez a folyamat gátolja az artériákban a kálcium lerakódások felépülését, tehát nagyon fontos, hogy a szív- és az érrendszer megfelelő működését is támogatja. Erősíti az immunrendszert a C-vitamin tartalma miatt, friss lehelletet kölcsönöz, ez a csodálatos ital segít az ájban lévő baktériumokat megölni, és a nyelven lerakódó dolgokat is eltünteti onnan. Fontos, hogy csökkenti a gyulladásokat a szervezetben. Ha valakinek reggelente gondja van, most nem fogom kifejteni, hogy mivel, erre is tökéletes, gyorsítja a diétát, tehát valaki diétázik, akkor az anyagcsere serkentés által a citromos víz segíthet, és élénkíti az agyműködést is. Fontos, a hatás érdekében érdemes egy hónapon át minden nap legalább reggel 2 decit inni ebből. Arra azonban ügyelni kell, hogy a túl hosszú időn át alkalmazott citromos vízkúra nem tesz jót nekünk, tehát csak időszakosan szabad ezt fogyasztani, azért, mert hogy károsíthatja a fogzománcot. Ezt kiküszöbölhetjük egyébként azzal, hogyha szívószállal isszuk a citromos vizet, illetve a citromos víz megivását követően egy kis sima vízzel kiöblítjük a szánkat.

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a 103.9 Best FM. I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare turns into your

Jönnek a hírek hamarosan, itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom és átadom a szót majd Dékán Pistinek, de ezt most programokkal teszem meg. Zsidó gasztronómiai fesztivált szerveznek, ez már a 6. lesz a sorban itt a megyében, a dátum pedig augusztus 23-a. Az ünnepélyes megnyitó után Gerendás Péter zenés beszélgetését hallgathatjuk meg, aztán Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely közönség találkozójára és könyvbemutatójára kerül sor, majd beszélgetés indul a zsidó konyha hagyományairól. A vendég Rédi Janek séf lesz. Gasztronómiai kalandozás keretében kóser ételeket lehet majd kóstolni pontban délben, aztán Alexandrina és Florina Cselluk koncertjét is meghallgathatjuk, nemzetközi zsidó dallamokat játszanak majd. Kérdezd a rabbi címmel Csatlós Tamás, a nyíregyházi zsidó hitközség rabbi jelöltje is érkezik, 13:30-tól lehet vele majd találkozni. 14:00 kezdődik a nők szerepe a zsidó vallásban és hagyományokban, majd könyvek, emlékezetek és örökség címmel lesz beszélgetés Sher Róberttel és Kocsis András Sándorral. A rendezvény ingyenes, és hát még mindenféleképpen ki akartam emelni, zene nélkül azért nehéz lenne lezárni egy ilyen programot, hogy ez meg fog történni. Halleluja címmel nyárbúcsúztató koncertet ad majd Wolf Kati, Fellegi Balázs, Nógrádi Gergely és Tester Nelly este 19:30-tól. A program Nyíregyházán a zsinagógában lesz, a Mártírok tere 6 szám alatt, akkor és ott rendezik meg, tehát augusztus 23-án a 4. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivál. Minden mellett jön az Új Életfa akció is, ez is egy fontos dolog. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Facsemetét ajándékoz a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyerekeknek és családjaiknak. A részvétel önkéntes és ingyenes. Jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát kell elküldeni a városszépítőkukac.nyirvv.hu e-mail címre jelentkezési lappal együtt. A pályázati adatlap letölthető a nyirvv.hu weboldalon, jelentkezni pedig szeptember 15-ig lehet. És végül, de nem utolsó sorban következzék még egy szeptemberi program esemény is. Jöjjön velem Magyarországra, ez már az 5. rész lesz. Sipos László Forster érmes fotográfus vetített képes előadását lehet majd meghallgatni, megnézni szeptember 24-én. A program ingyenes, a helyszín pedig a Városmajori Művelődési Ház lesz. További kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajnit hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Viradásra buzdítanak. Megkezdte a felkészülést az Aquaese. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra buzdítja a lakosságot augusztus 20-a előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint a mostani időszakban különösen fontos, hogy elegendő véradó jelentkezzen. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás miatt továbbra is szükség van az önkéntesek segítségére. Szabolcs-Szatmár-Berekben többek között Vásárosnaményban, Tiszabercelen, Kálmánházán és Ibrányban is lesz kihelyezett véradás. Írták közleményükben. Megkezdte a felkészülést az Aquaese Nyíregyháza valamennyi országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapata. Az egyesület történetében először önálló lánycsapat indul a legjobbak között. Az U14-es együttest Urbin Tibor irányítja. A csapat az országos A1-es gyermekbajnokságban szerepel, ahol 16 együttest 4-4-es csoportba osztottak. Az alapszakaszban a csapatok minden hónap első szombatján két mérkőzést játszanak. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. Urbin Tibor szerint az idei szezon elsősorban a tapasztalt szerzésről szólhat, ugyanakkor bízik abban, hogy jövőre már még erősebb csapattal szerepelhetnek. A fiúknál a gyermekcsapatot Éder Zsolt, a serdülő és az ifjúsági együttes pedig Hatvani Péter készíti fel. A szakember szerint mindkét korosztályban jó képességű játékosok alkotják a keretet. A serdülőktől azt várja, hogy a régióban akár a legjobb három közé is bekerüljenek. Az ifjúsági csapattal pedig az első öt hely valamelyikét célozzák meg. A három fiú csapat sorsolása augusztus végén készül el. Az A2-es bajnokság keleti régiójában pedig szeptember közepén kezdődik a küzdelem sorozat. Írja annyiregyháza.hu. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erősé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Péntek délután újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. 2 után 4 perccel köszönhetem, Dékán István vagyok. Töltse velem ezt a 4 órát, melyben informálódunk, jönnek a jó dalok, teszünk egészségünkért is. És persze közlekedünk, a játék ma elmarad, ahogy említettem tegnap. J-Lo énekel.

kis R&B, méghozzá Brandy és Monika közösségben a The Boy Is Mine után, majd a Complicated Avril Lavigne-től. Előttünk a legfrissebb előrejelzések a délutánra, újra nyárias az idő, jelenleg is 30 fok van, és 31-32 fok is alakulhat a legmelegebb órákban. Nagyjából 4 óra környékén várjuk a csúcsot, keleti szélre számoljon, ez azért már hűvösebb, mint az elmúlt napok légmozgása, és azért érezzük is, hát azért látjuk, hogy augusztus van, tehát nagy csodákat már nem kell várni. Érdekesen alakult ez a nyár. Na mindegy, talán ennyit erről. A pollen jelentésünk szempontjából nincsenek jó híreim, a csalán, a kender, parlagfű, az üröm és a gombák közepes szintjére kell ma készülni, és ez tovább fog erősödni várhatóan, úgyhogy mindenképpen el kell kezdeni a kúráját, ha eddig még nem tette meg. Nehéz napok várnak az allergiásokra, többek között egyébként én rám is. Hétfőn 38-39 fok is lehet. Néztem itt a távlati adatokat, a mai naptól indulunk felfelé a skálán, és ahogy már említettem, közel 40 fok lesz majd a jövő hét elején. Jöjjenek a dalok, a Complicated Ákos, és majd a Fugees is a Radio Ornát mindjárt.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Ma rengeteg mindenről fogunk ma beszélni itt a péntekben, mert azért vannak előttünk feladatok, megoldandó gondok, és persze, hát jó tájékozódni. Afromedúza után újra beszélgetünk az afrikai sertés pestisről, mely újra felütötte a fejét most Somogy megyében. A cikket megtalálja az MTN, a Best FM oldalán. A népig az afrikai sertéspestis jelenlétét erősítette meg a Somogy megyében egy 1850 sertést számláló lakcsói állományban igazolták a fertőzést. Hát ilyenkor nyilvánvalóan el kell pusztítani az állatokat, azért ez óriási veszteség, 1850 darab állatról beszélünk. És ezek mellett az óvintézkedéseket is megteszi a népig, egy nagyobb körben ellenőriznek, folyamatosan mintát vesznek, hogy kiszabadulhatott-e a megbetegedés. Úgyhogy ez zajlik, remélem, hogy ez az óriási áldozat azért elég arra, hogy megfékezzék a kort kiegészítések a Best FM oldalán, és persze az MT-n is megtalálható a hír. Folytatjuk, ha a Hála veled jön Kováikkal, a Dreams Gabriellel, és majd George Ezrával egy kis séta vár ránk, irány Budapest.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Fesztiválozás, az elkövető Dario G, ez a Best FM, készülünk az iskolára. Hát őszinte leszek, szerintem már minden szülő elkezdte összeszedni a tanszereket, a ceruzzákat, a színest, a körzőt, a vonalzót, a füzeteket, vagy éppen a borítót, a matricát, vagy nem is tudom mi kell, még ilyen kis tároló edények, főleg itt az első osztályba. Szóval szerintem ez a roham már elindult, sőt, hát legalábbis nálunk, meg a baráti körben ez már tutira működik. Így pedig fontos tudni, hogy idén is segít majd az önkormányzat az általános iskolás gyerekeknek a felkészülésben. A tavalyi 3000-rel szemben idén 5000 forintos tanszercsomag érkezik majd, ezzel segítve minden alsó tagozatos diákot. Számoljon ezzel, így vásároljon, és persze kitartást kívánok az óriási kapkodásban, rohanásban. Nálunk is ez lesz a helyzet. Deep Dish és a Flashdance érkezik, aztán majd Jauval találkoznánk.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt érkeznek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, a mai nap pedig nem a játékról szól, ahogy megbeszéltük ezt tegnap, hanem informálódunk tovább, és tényleg van miről beszélni. Egészen pontosan itt van a 20-ai info a jövő hétre, mely egyébként egy rövid hét, és hogyha okosan matekolt a szabadsággal, akár egy hét pihi is összejöhet ebből. Hát ide jön majd egy kis nyírvévé, meg egy kis éjak tájékoztató az óra elején.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán, marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mindegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után 3 perccel nem a játékos időszakban. Köszöntöm újra, szépen kusszunk felfelé, 31 fok a hőmérőn öltözzön, tehát lengén, nyáriasan, Dékán István vagyok. Black Eyed Peas és a Pump It dal jön, de meg a 20-ai infóink mindjárt.

0: A Today méghozzá 2000-es évek elejében C.G. Lewis-zal, aztán pedig majd a Forestry 10 éven át dal, amelyet dúdolunk, és mert talán magunkénak is érezzünk egy kicsit, de előtte 20-a rengeteg minden változás, és szerintem ezt a 20-ai változást mindenki várja. A más nem csak azért, mert hát az azt jelenti, hogy pihenünk, és akárhogy is nézzük, a 20-ai napunk az csütörtök, a pénteket ledolgoztuk, tehát hogyha a hétfőket szerdával tudott valamit csinálni szabadság árán, akkor számoljunk csak ezzel a hétvégével, meg a jövő hétvégével ez. Az egy szép kis pihenésnek mutatkozik, vagy mutatkozna. Hulladékszállítás 21-22-én az EAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja ügyfeleit, hogy 21-én és 22-én a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Zárva tartanak az ügyfélszolgálatok, továbbá a hulladék udvarok is. Aztán itt van a NyírVV infója, amely szintén 20-ára van kihegyezve, a NyírVV Nonprofit Kft. Tájékoztatja, hogy 20-án és 21-én áthelyezett pihenőnapon változik a szolgáltatás rendje, a piacok a vásártér augusztus 20-án zárva, 21-én viszont már nyitva, aztán a fizető parkolók mindkét napon díjmentesen használhatóak, 20-án és 21-én az állategészségügyi telep zárva lesz. Minden kiegészítés, bővebb info a nyíregyháza.hu vagy a Best FM oldalán, de itt majd mi még tutira beszélünk erről is. Már is jön a Forestry dala, meg Lily Allen Smile sikere is.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a...

0: A Summertime itt a legnagyobbak között 3 óra van, egészen pontosan 3:30. Tökre itt van az idő, hogy beszéljünk az örökbefogadó napról, mely a mai napon várja az érdeklődőket az állategészségügyi telepen. Azért kell ilyenkor beszéljünk róla, mert lassan-lassan mindenki végez a melóban, és akár ellátogat ide, megnézi, hogy születik-e új barátság egy olyan helyzetben, amikor egyedül érzi magát, egy olyan helyzetben, amikor valamilyen űr van az életében, és amiben nagy valószínűséggel segíthet egy kis állat. Azért jók ezek az akciók, mert ilyenkor nem kell beleugrani rögtön semmibe se, hanem elmehetünk többször is, megpróbálhatunk barátkozni, többször is ugyanazt a kis állatot meg tudjuk keresni, és persze, ha ott van. És így semmiképpen nem kell úgy választanunk társat, kedvencet, hogy nem is igazán tudjuk, hogy a személyiségünk összepasszol-e, későbbi problémákat okozva. Szóval nagyon fontos ezekről beszéljük. Az állategészségügyi telepen van a rendkívüli örökbefogadó nap, mely egészen 18 óráig várja az érdeklődőket. Infok a Best FM oldalán, és persze a www oldalán, a nyíregyháza.hu-n is. Szóval van hely informálódni, Papír Sárkánydal jön a Magdi féle verzióban, Mario Winans meg a Bieber szék dübörög a ház átirata.
1: Egy

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Chase the Sun, lendületesen Planet Funk-kal itt a pénteki melóban. Jó, hogy itt van, Dékán István vagyok. Fekete tövés. Ez már Jóci sikere. A Vitur futó versenyről pedig már most hozom az infót, mely készülődik, mert már láthat plakátként az utcákon, a csomópontokban, és melyre azért érdemes készülni, hiszen idén is komoly megmérettetés lesz, idén is óriási lesz a látogatottsága a 6. alkalommal megszervezett futkározásnak. Azért már elég messzire ment a híre, nemhogy környékbeli kisvárosok, hanem nagyvárosok, Debrecen, Miskolc, Máté, Szalka, minden felől érkeznek futók, sportolók, vagy futni, sportolni vágyók. Augusztus 29-én és 30-án várják az érdeklődőket. A kétnapos program célja, hogy a versenyzés mellett az egészségmegőrzésre, a közösségépítésre és a fenntarthatóságra is felhívják a futók, az érkezők, vagy csak a bámészkodók figyelmét. Tájékozódni most a nyíregyháza.hu-n tud. Ez már a Fekete Tövés, aztán Fatboy Slim Preview-ja, a Szerelembomba pedig zárja a blokkot, a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt vagyunk az óra végén, Dani a legfrissebb híreket hozza, mi meg a közlekedéssel foglalkozunk itt 4 órakor. A péntek mindig káosz, legalábbis a többet forgalmi sávok miatt valahogy sokkal többen ülünk az autókba. Persze, tudom, itt vannak az ingázók is, de hát ez majd a iskola szezonban lesz. Igazán fűszeres. Szóval jönnek az útinfók mindjárt, addig Dani hozza a legfrissebbeket itt a Besten.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A nyíregyházi állatpark a legkedveltebb. Drogterjesztőt fogtak a rendőrök. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A nyíregyházi állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Ezzel jelentősen megelőzte a második helyen végző fővárosi állat- és növénykertet, amely 19%-ot kapott, míg a veszprémi állatkert 13%-kal lett a harmadik. A 35 hektáros tölgyerdőben működő állatpark évente több százezer látogatót fogad, köztük külföldről érkező vendégeket is. Az elismerést a nyíregyházi állatpark dolgozói nagy örömmel fogadták, akik szerint a vendégek elégedettsége mögött a gondozók, kertészek, karbantartók és a park valamennyi munkatársának összehangolt munkája áll. Drogterjesztéssel gyanúsítanak egy 22 éves leveleki férfit Nyíribronyban. A nyomozók a Jonatán közterületi és támogató alosztállyal működtek együtt az akcióban. A rendőrök átkutatták a férfi tartózkodási helyét, ahol a fürdőkád alját takaró borítás mögött több mint 450 g fehér, kristályszerű droggyanús anyagot találtak. Emellett precíziós mérleget, a porciózáshoz használt kanalat és önzáró tasakokat is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi anyagi haszonszerzés céljából értékesítette a nagyobb mennyiségben beszerzett kábítószert Nyíribronyban, leveleken és a környező településeken. A gyors teszt alapján ő maga is fogyasztott a szerből. A nyomozó kábítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vették a 22 éves férfit. A közel fél kilogramm drog mellett vagyonvisszaszerzés keretében egy nagyértékű személyautót és csaknem 1,5 millió forintot is lefoglaltak, írja a polisz.hu. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor a szokásos mederben számítok észrevételeire. Ma is 33-33-103.9, a Vibert priorizáljuk, mert az egyszerűbb, könnyebb és persze költséghatékonyabb is. Az üzeneteihez pedig pörgetem a legnagyobb dalokat, Kylie énekeljen.

0: Fűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Ma is a legfontosabb a közlekedésben a biztonság, úgyhogy figyeljünk a passzív biztonsági rendszerekre, a követési távolságra, az oldal távolságra. Rengetegen vagyunk az utakon jó időben. Előkerülnek a bringák, a motorok, a rollerek is. Azért szinte minden napra van egy komoly rolleres meg bringás baleset, úgyhogy én azért mérlegelnék. Manu Chao mindjárt énekel, a bongo-bongot készítettem, és beszélgetünk felújításokról. Egészen pontosan most jöjjön ott a stadion környéke, a régi garázssor, mely hát nyilvánvalóan nem maradhatott így, hiszen kaptunk egy szép új stadiont, azért ott a környéket rendezni kellett, ezt azért be kell látnia mindenkinek. Szóval 500 férőhelyes parkolót építettek a stadion mellett, illetve hát emiatt a parkolási rend is kissé változik. Zöld területeket, járdákat alakítottak ki. Ha jól tudom, elektromos töltőpont is van, figyeljünk a megváltozott parkolási rendre. És várom kiegészítéseit. 30-333-1039. Manu Chao után 4:30-kor jön majd egészségesszenciánk Szakács Tiborral, Dr. Mórik Gyulával. A téma érdekes, és nem is nagyon szoktak a srácok ilyenekről beszélgetni, de látjuk, hogy ezzel is foglalkozni kell, hogyan védekezhetünk a felmelegedés okozta helyzet ellen. Csak 10 perc 4:30-kor.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Tömött utak, tolakodás, hát ez jellemzi a pénteket, mint ahogy egyébként lenni szokott, főként a Kálói úton, a Kossuth utcán, a Betlen Gábor utca is, ugye? Szóval csak figyelmesen, mindenkitől nagyobb követési távolságot kérek, és már is mondom, hogy mire számoljon még. Csőtörés utáni helyreállítás az Ady Endre utcán, sétáltam erre, már kordont elbontották, de még azért mindig van munka, nagy felületű kátyúzás van a Bánki Donát utcában, a Törpe utca környékén, itt azért érdemes mérsékelni a tempót, egyrészt nagyon dob az autón, másrésztről az ott maradt apró kavicsok nagyon könnyen betörhetik a mögöttünk haladó autó szélvédőjét, ez azért nagyon kellemetlen. És egy jó hír is a végére, befejeződtek a munkálatok, elkészült a Sugár utcai csapadékcsatorna építése, úgyhogy itt az aszfalt is új, a csapadékcsatorna is új. Jó utat kívánok, ha erre tart, és várom kiegészítéseit. Most is 30-33-33-9, pörögjenek az üzenetek, érkezzen a csak 10 perc, na meg a felmelegedés, Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Önök Csak 10 perc nevű rémészgetős reggeli műsorunkat hallják. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok, Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Hát szervusz, doktor úr. Azt mondtad, hogy ma az eddigi műsorok, mint egy nem olyan sok ez, vagy 8-10 műsor, több héten keresztül, amikor is beszéltünk arról, hogy a klímaváltozás hatására, hogyha esetlegesen elindulnak azok a felmelegedési folyamatok, a jég alól mik kerülhetnek elő, erre voltak számítások.
5: Nem elindulnak, hanem mennek, és úgy is bekövetkeznek, úgyhogy ne legyenek illúzióink.
4: Szóval, mekkora veszély leselkedik ránk? Ezt taglaltuk hetek óta. Azt mondtad, hogy ma megnyugszunk.
5: Hát bizonyos részben igen. Ja. Oké. Na, azért, mert még... Nagyon sok ugye, barátaim is hívogatnak, és beszéljünk már arról, azt mondták, hogy mi elejtettünk egy mondatot korábban, vagy én elejtettem, akkor vállalom ezt a felelősséget.
4: Szerintem ez inkább így van.
5: Igen. Szóval amikor azt mondtam, hogy rengeteg ismeretlen gén van a most előkerülő baktériumokban, és nagyon sok számos olyan gén van, amit megismerünk, és a baktériumoknak az a típusú génje, ami bizonyos antibiotikum rezisztenciákért felelős. Tehát akkor most kimondom azt, ami van. Ez egy tévhit, hogy az antibiotikum rezisztencia a modern gyógyszeripar szüleménye. Igen, annak következményeként is kialakulhat, de egyetemi kutatók a Nature magazinban, ami egy nagyon-nagyon neves tudományos lap, ott megjelent cikkben lehetett meg elhozni,

0: Tehát magyarán szólva ugyanazzal a védettséggel már rendelkeznek, mint azok, amik kórházi szuperbaktériumokként sajnos tizedelik az embereket. Na, honnan jön ez? Képzeld el, hogy ezek a közel sem békés kis baktériumocskák, ezek egymással is harcoltak a föld történetben, és az egymással való küzdelemben fejlesztettek ki támadó anyagokat, és a másik csapat meg az ellen valamiféle védekezőt, és amikor ez sikeres volt, akkor ezt a génjeikbe is ugye beleírták. Tehát olyan baktériumok fognak kiszabadulni, amelyek jó része rezisztens, nem lehet tudni, hogy csak azok ellen, amik vannak nekünk, vagy azok ellen majd, amit mi majd ki akarunk fejleszteni, mert ne felejtsük el, hogy ők évmilliókig küzdöttek egymással. Mi pedig antibiotikumokat néhány évtizede használunk. Tehát jóval okosabbak, ezek az ős rezisztencia géneket hordozó baktériumok kiszabadulnak, és nem az egyetlen egy probléma, hogy meg tud bennünket támadni, és akkor mi lesz. Tételezzük, hogy nem tud bennünket megtámadni. Nem baj, mert át tudja adni, ha kiolvadt és belekeveredik a mindennapokba, egy olyan baktériummal sajnálatos módon fogalmazunk úgy, hogy köthet szövetséget, amelyik utána már embert tud fertőzni, de fel lesz vértezve ezzel az antibiotikum.
1: Tehát kicsit komplexebb lesz a támadás, mint ahogy az alapjába véve egy baktériumtól alaphelyzetben elvárható.
0: Van, tehát nem lehet tudni, hogy ezek a támadó erők milyen olyan védelmi fegyverzettel, légvédelem, stb. Ha a mai háborúkra utalunk, rendelkezik, ahogy azt hiszük, hogy van egy hú, de szuper rakétánk, majd az a jól odalövünk, de közben neki meg van egy olyan védelmi rendszere élből, hogy fel van készülve erre. Uh-huh. Hoppá. Oké. Ma már ezeket tényleg kutatni se lehet Tibi védőfelszerelés nélkül. Tehát nem lehet megközelíteni, nem mehetsz oda. A leleteket, ha behozod egy egyetemre, egy laborba, akkor ott szintén egy nagyon elszeparált rész, ez egy biológiai veszély.
1: Hát csodálkozó.
0: Hát nem, csak azt mondom, hogy és egyre több ilyen elhult állati tetem fog majd felszínre kerülni, kiolvad, és a bennük lévő bombásárvék, és egy ilyen tetsz halott állapotban lévő zombi mikróbák, ezek robbanásszerűen elkezdenek.
1: Még egy adatra visszautalnék, hogy talán, mit mondtál, 20 vagy 40 ezer éves volt az a baktérium, amelyeket felolvasztottak, és tökéletesen fertőzőképes volt utána.
0: Igen, a 48.500 a pontos kora annak a... Én azt hiszem, az vírus volt egyébként, de most mindegy. Tehát 50 ezer éves ilyet már olvasztottunk ki, és tökéletesen működött. Csontosan nem is lehet elindítani, tehát ami képes egy egyszerű kis gombánál, élesztő gombánál nagyobb szervezetet megfertőzni, azok a vírusokat szigorúan tilos aktiválni. Tehát mi csak nem is. Tehát bízunk benne, hogy ezt be is tartják ezt a szabályt. Jó. Na, akkor mennyire tudunk sikeresen védekezni? A baktériumok ellen jó esélyeink vannak, azért, mert vannak ezek az antibiotikumok, mindenfélék jelen pillanatban, amik, amilyen baktériumaink vannak, azok ellen jó esélyek is tudunk még fejleszteni, meg vannak ezek a baktériumokat elpusztító vírusok most, mint új hatékony fegyver. Mi a lényege? Az, hogy a baktérium önálló, és ezért máshogy működik, mint a mi sejtünk, mert egy úgynevezett prokarióta sejt, és innentől kezdve számos olyan pont van, ahol meg tudunk egy baktériumot támadni, úgy, hogy a saját sejtjeinket nem bántjuk. Ez így érthető,
1: persze.
0: Ugye? Oké, no, de akkor ott lesznek a vírusok. Ott megint megbeszéltük, hogy ők bemennek a mi sejtjeinkbe, tulajdonképpen ott aktivizálódnak, és innentől kezdve nehéz őket elpusztítani, mert csak a saját sejtjeinkkel együtt lehet elpusztítani. És ez így is történik egyébként, az immunrendszer azonnal feláldozza a saját sejtet. Hogyha meglátja, hogy benne már növekszik egy ilyen vírusgyárrá alakult már az adott sejt. Tehát egy fertőzött sejtet az immunrendszer meg fog ölni. És ez nagyon fontos, amikor egy oltásról beszél, és most túl milyen oltásaink vannak itt az új oltás sok kapcsán. Hát nem biztos, hogy minden annyira fénylik, mint ami az első ránézésre tűnt, akinek van kedve olvasni utána, hogy ezzel hogy állunk. És a gombák ellen pedig borzalmasan nehéz lesz védekezni. Tehát ezt mindenki vegye tudomásul. A gomba az majdnem olyan, mint mi. Alaki megjelenése, a belső működése, a sejtekben lévő különböző enzimek, különböző sejtszervecskék, mitokondriumok, fehérje szintetizáló szervecskék, stb. Lényegében ugyanolyan, mint amilyen. Mi ezzel a baj? Az a baj, hogy amikor támadod a gombát valamilyen mechanizmusát, nem tudunk olyat

0: válni, vagy nagyon nehezen, ami bennünk nincs meg. Tehát innentől kezdve nem tudunk úgy támadni, hogy mi ne sérüljünk, ez így érthető?
1: Igen.
0: Tehát az a baj, hogy a terápiás dózis, tehát ami már elpusztítja a gombát, az borotva élen táncol, hogy gombára hat inkább, vagy a mi májunkat és a vesénket teszi tönkre. Tehát az a baj, hogy ezeket a gyógyszereket nem tudjuk úgy alkalmazni, hogy valami nálunk ne menjen tönkre. És mondom, szörnyű, mert ehhez tegyük hozzá, hogy egy ilyen permafrostból kiolvadó gombafaj, ha be tud fertőzni egy olyan embert, akinek nem tökéletes az immunrendszere, akkor ott a halálozási arány elérheti a 80%-ot.
1: Jó, tehát akkor immunrendszert kell fejlesztenünk.
0: Na, így van. Tehát ez nem egy tudományos, fantasztikus kitaláció, amiről eddig beszéltünk, hanem egy valós, reális, fogalmaz, hogy úgy, hogy bioszféra kockázat talán ez, az, ahogy az artizipari kiaknázása által felszínre
1: jönnek ezek a történetek. Jó, tehát szedjetek C-vitamint.
0: Na, tehát az épp immunrendszerű emberiségé a jövő. Tehát tessék szíves lenni megérteni, hogy nem tudjuk azt csinálni, amit eddig csináltunk. Ezt a COVID gyönyörűen megmutatta, és én erről már készülök, és a jövő héten egy részes anyagot fogok róla mindenki elé hozni, hogy mit találtunk. Tehát azt kell látni, hogy vártunk egy felső légúti halálozást, és a COVID vírus vitt mindenkit, akinek mitokondriális működési zavara volt. Tehát a normál életben itt éltek az emberek. Csodálatos emberek, olyanokat veszítettünk el, hogy hihetetlen, hát ez a szeretteinket, művészeket, stb. Itt éltek közöttünk, és látszata semmi baj nem volt, készülték az életet, semmi. De belül már nem volt tökéletes a működés, és akkor innentől kezdve, ha belül nem tökéletes a működés, akkor egy ilyen külső ágens az bizony egy legyengült immunrendszerű egyénre, így úgy amúgy ezzel-azzal kezelt egyénre, ilyen-olyan-amolyan gyógyszert szedő egyénre, ez elképesztően veszélyes, vagy akár halálos volt. Ugye, volt egy AC2 receptor, amit erről is fogunk beszélni, ami ugye egy olyan receptor, amit mi használunk különböző dolgok bejuttatására a sejtben, nevezetesen vérnyomás csökkentésnél. És a vírus pont ott ment. Tehát igazából szóval egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog az, hogy élünk és azt hiszük, biztonságban vagyunk, de olyan kapuink vannak nyitva, amin keresztül egy kórokozó simán bejut és elveszi az életünket. Tehát már sokkal nagyobb a tétje az egészségnek, mint korábban volt. És a teljes egészségnek, tehát a krónikus betegségekkel való élet, ami tulajdonképpen egy modern új találmány és ígéret, mert ezt eddig nem tudta megcsinálni az emberiség. 19. században még a krónikus betegségekből való halálozás valami egészen csekély volt, most pedig olyan sokáig élünk krónikus betegségekkel, hogy 90% környékén van, akik valamilyen krónikus betegségben hal meg. És ezeket az embereket gyilkolja le ez az idegen kórokozó, mert hogy az ellenállásuk jóval, de jóval kisebb. Tetszik érteni?
1: Abszolút.
0: Tehát óriási felelősségünk van, és szerintem az iskolában is el kellene kezdeni tanítani az egészséges életnek a tudományát, hogy így fogalmazzak. Ezt kell a gyerekeknek megtanítani, hogy utána felnőttként ne egy krónikus betegségben gyógyszerrel éljen, és várja, hogy mikor jön valami, ami elviszi. Ez óriási a tét. Nem az a kérdés, Tibi, hogy lesz-e gond a jövőben ezekkel a kórokozókkal. Csak az a kérdés, hogy mikor lesz a gond.
1: És hogy mennyire felkészülten várjuk ezt
0: és
1: az egészet.
0: És erre fel kell készülni. Egy felelősségteljes szülő, nagyszülő, te is lassan bekerülsz ebbe a kategóriába, ez felkészíti az unokát arra, hogy na jó, figyelj ide, neked ez már szinte biztosan gond lesz. Ne alapozz arra, amire te alapoztál az egész két hétben, legalább addig beszéltünk erről, hogy mondjam már a tutit, mert itt majd akkor szóljunk, amikor kitaláltunk valamit. Hát szólok, kitaláltuk, Tibi. Élj egészségesen, rakd rendbe a szervezetedet, és az emberi faj azért van jelen, mióta csak megvan a világ, már úgy, amit meg kifejlődött, hogy fogalmazzak, azért nem pusztult ki teljesen, mert egy olyan rendszer van bennünk, ab ovo, tehát eleve, ami megvéd bennünket.
1: Hát ez nem
0: csak
1: garancia.
0: Csak ezt tönkretesszük. De ez garancia, mert ez egy hosszú távú garancia, ugye az emberi faj az nagyon szépen is jól
1: fejlődik. A működése nem garancia, ha tönkretesszük.
0: Az nagyon nem az, tehát rendben kell tartani, vagy rendbe kell tenni, mert ez fog védelmet jelenteni. Mindenki rohangál. Emlékezzünk arra a fejetlenségre, és arra a kétségbeesésre, amit a Covid-nál volt. Ez megelőzhető. Azzal, ha egészségesek vagyunk.
1: Jó, oké. Hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu keresztül. Szerintem ez egy jó csomag, és szerintem még ebben van egy jó pár olyan jellegű dolog, mert most már mindenféleképpen arra szeretnélek kérni, hogy akkor nézzük meg az immunrendszernek a felturbózásának a legfontosabb lépéseit. Jó, a folytatásban ez következik. Köszönjük szépen, doktor úr, jó pihenést kívánunk. Szia, szia!
0: Szervusz!
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: Ez milyen jó dal volt, ugye? A Bombasztik segítől. Folytatjuk majd Nox-szal. Előtte gyorsan még néhány gondolat, egészen pontosan egy újabb felújítás kezdődött a Schmidt Mihály utcában, óriási területen. Marták fel az aszfaltot, én kerülnék. A Kalevala sétányon is aszfaltozás már csütörtökön elkezdődött. Csak óvatosan a négyesen, pedig méricskélés van, a téglási csomópont ma is aktív, és a trafiboxokra én azért figyelnék. Óvatosan bárhol is jár, kiegészítéseit várom 30-333-1039. Folytatjuk a Nox-szal, a szeretem után majd Eminem. Rap.

0: szólás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek Danitól, mindjárt 5 óra az üzemanyag info kapcsán elmondható, hogy nincs változás. Jelenleg stagnálnak az üzemanyag árak a 95-ös 576-ért, a gázolaj 664 forintért tankolható literenként, a holtankoljak.hu adatai szerint majdnem 90 dollár a Brent olaj hordonkénti ára, és mégis egész jó az üzemanyag ára, ugye? 314 forint az USA dollár, ez egyébként nagyjából az elmúlt egy hét átlaga. Holtankoljak.hu Dani tájékoztat minket, jönnek a legfrissebb hírek, és beszélgetünk a játszóterekről. Itt egy komolyabb ellenőrzés volt a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Járta körbe a játszótereket, és nagyon durva hiányosságok vannak.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Kineszil számítástechnika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
4: Kineszil.hu.
5: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Viradásra buzdítanak. Megkezdte a felkészülést az Aqua SE. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra buzdítja a lakosságot augusztus 20-a előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint a mostani időszakban különösen fontos, hogy elegendő véradó jelentkezzen. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás miatt továbbra is szükség van az önkéntesek segítségére. Szabolcs-Szatmár-Berekben többek között Vásárosnaményban, Tiszabercelen, Kálmánházán és Ibrányban is lesz kihelyezett véradás. Írták közleményükben. Megkezdte a felkészülést az Aqua SE Nyíregyháza valamennyi országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapata. Az egyesület történetében először önálló lánycsapat indul a legjobbak között. Az U14-es együttest Urbin Tibor irányítja. A csapat az országos A1-es gyermekbajnokságban szerepel, ahol 16 együttest 4-4-es csoportba osztottak. Az alapszakaszban a csapatok minden hónap első szombatján két mérkőzést játszanak. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. Urbin Tibor szerint az idei szezon elsősorban a tapasztalt szerzésről szólhat, ugyanakkor bízik abban, hogy jövőre már még erősebb csapattal szerepelhetnek. A fiúknál a gyermekcsapatot Éder Zsolt, a serdülő és az ifjúsági együttes pedig Hatvani Péter készíti fel. A szakember szerint mindkét korosztályban jó képességű játékosok alkotják a keretet. A serdülőktől azt várja, hogy a régióban akár a legjobb három közé is bekerüljenek. Az ifjúsági csapattal pedig az első öt hely valamelyikét célozzák meg. A három fiú csapat sorsolása augusztus végén készül el. Az A2-es bajnokság keleti régiójában pedig szeptember közepén kezdődik a küzdelem sorozat. Írja nyíregyháza.hu. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra. Búra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 5 óra után továbbra is a legnagyobbak mellett legalábbis zeneileg tutira, így érkezem és indítom a blokkot a United-del, mindjárt hárman, párban az óra első Salfridó és a Baja Baja. Játszótereink állapotát pedig felülvizsgálták, azért vannak komoly hiányosságok.

A Simple Red dala után, mert egyébként a Stars volt már, és nézzük, hogy mi a helyzet a játszóterek kapcsán. Országos ellenőrzést indított a játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt. A cikk így kezdődik a Best FM oldalán. Végigolvasva a cikket pedig az derül ki, hogy azért vannak komoly hiányosságok. 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, vizsgáltak meg a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál. Történt valami hiányosság, van valami jogsértés, vagy esetlegesen valami hiányosság? Ez azért komoly szám. A bírságot kiszabták, az eddigi ellenőrzések során 14 millió forint a büntetés. Olvassa a Best FM oldalán. Hát remélem azért lesz ez majd sokkal biztonságosabb is. Van-e még Szakács Gergővel, a Survivor, a Destiny's Child-dal? Így folytatjuk.

Utolsó előtti infóim között, mert egyébként a No Doubt előzött be, a Just a Girl után nézzünk egy jó kis melós ajánlatot. Ugye mindig szoktam hozni ilyen jellegű híreket, hogyha van valami jó meló, melyre érdemes felkapni a tekintetünket, akkor általában beszélünk erről. Fókuszban a könyvtár, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgató helyettesi pozíciójába várnak jelentkezőket, lehet megpályázni a munkakört, mely határozott időtartamra 27. január 1 és 29. december 31-e között valósulhat meg minden kiegészítés, és fent van a nyíregyháza.hu-n. A pályázatokat október 1-ig lehet benyújtani. Sok sikert, jó szerencsét a pályázgatáshoz, és hozom a dalokat, Kalei Szandesz András, My Baby-je, Mario Picotto komodója is, majd a Zenitentó nem sokára.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Friss előrejelzéseink itt a Best FM-en, fókuszban a szombat, a reggeli startban 15 fok, míg a legmelegebb órákban 32 fok realizálódhat, mint ahogy beszéltünk arról 2 óra környékén. Egy lassú emelkedés történik, melynek a kicsúcsosodása hétfőn 38-39 fokkal is megtörténhet. Déli első áramlás kíséri majd a szombati perceket, mérsékelt melegebb légáramlatok érkeznek, egy-két felhővel majd találkozunk dél környékén. Eső valószínűsége nincs is, nem is beszélünk róla. Kalendárium holnap már 15-e, Mária, Alfred és Napóleon ünnepel. Nagy boldogasszony napján mindenkinek jó ünneplést. Boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok. Hősökkel folytatjuk a Maradok Band után, a Desert Rose, meg majd Kassa Tibi, meg Dér Henny énekel. Ez annyira te!

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka mára, zárul már a mókatára. Mindenkinek jó pihenést kívánok itt a péntekben. Jönnek a jó kis popdalok, tartsanak a Night Shift-tel, és hát számítok megtisztelő figyelmére majd a szombatban, 2 órától újra itt. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mindegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A nyíregyházi állatpark a legkedveltebb. Drogterjesztőt fogtak a rendőrök. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A nyíregyházi állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Ezzel jelentősen megelőzte a második helyen végző fővárosi állat- és növénykertet, amely 19%-ot kapott, míg a veszprémi állatkert 13%-kal lett a harmadik. A 35 hektáros tölgyerdőben működő állatpark évente több százezer látogatót fogad, köztük külföldről érkező vendégeket is. Az elismerést a nyíregyházi állatpark dolgozói nagy örömmel fogadták, akik szerint a vendégek elégedettsége mögött a gondozók, kertészek, karbantartók és a park valamennyi munkatársának összehangolt munkája áll. Drogterjesztéssel gyanúsítanak egy 22 éves leveleki férfit Nyíribronyban. A nyomozók a Jonatán közterületi és támogató alosztállyal működtek együtt az akcióban. A rendőrök átkutatták a férfi tartózkodási helyét, ahol a fürdőkád alját takaró borítás mögött több mint 450 g fehér, kristályszerű, droggyanús anyagot találtak. Emellett precíziós mérleget, a porciózáshoz használt kanalat és önzáró tasakokat is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi anyagi haszonszerzés céljából értékesítette a nagyobb mennyiségben beszerzett kábítószert Nyíribronyban, leveleken és a környező településeken. A gyors teszt alapján ő maga is fogyasztott a szerből. A nyomozó kábítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vették a 22 éves férfit. A közel fél kilogramm drog mellett vagyonvisszaszerzés keretében egy nagyértékű személyautót és csaknem 1,5 millió forintot is lefoglaltak, írja a polisz.hu. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtárcsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Viradásra buzdítanak. Megkezdte a felkészülést az Aqua SE. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Viradásra buzdítja a lakosságot augusztus 20-a előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint a mostani időszakban különösen fontos, hogy elegendő véradó jelentkezzen. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás miatt továbbra is szükség van az önkéntesek segítségére. Szabolcs-Szatmár-Berekben többek között Vásárosnaményban, Tiszabercelen, Kálmánházán és Ibrányban is lesz kihelyezett véradás. Írták közleményükben. Megkezdte a felkészülést az Aqua SE Nyíregyháza valamennyi országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapata. Az egyesület történetében először önálló lánycsapat indul a legjobbak között. Az U14-es együttest Urbin Tibor irányítja. A csapat az országos A1-es gyermekbajnokságban szerepel, ahol 16 együttest 4-4-es csoportba osztottak. Az alapszakaszban a csapatok minden hónap első szombatján két mérkőzést játszanak. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. Urbin Tibor szerint az idei szezon elsősorban a tapasztalt szerzésről szólhat, ugyanakkor bízik abban, hogy jövőre már még erősebb csapattal szerepelhetnek. A fiúknál a gyermekcsapatot Éder Zsolt, a serdülő és az ifjúsági együttes pedig Hatvani Péter készíti fel. A szakember szerint mindkét korosztályban jó képességű játékosok alkotják a keretet. A serdülőktől azt várja, hogy a régióban akár a legjobb három közé is bekerüljenek. Az ifjúsági csapattal pedig az első öt hely valamelyikét célozzák meg. A három fiú csapat sorsolása augusztus végén készül el. Az A2-es bajnokság keleti régiójában pedig szeptember közepén kezdődik a küzdelem sorozat, írja a nyiregyháza.hu. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mindegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb

0: mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgy is hazat talál.
4: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A nyíregyházi állatpark a legkedveltebb. Drogterjesztőt fogtak a rendőrök. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A nyíregyházi állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Ezzel jelentősen megelőzte a második helyen végző fővárosi állat- és növénykertet, amely 19%-ot kapott, míg a veszprémi állatkert 13%-kal lett a harmadik. A 35 hektáros tölgyerdőben működő állatpark évente több százezer látogatót fogad, köztük külföldről érkező vendégeket is. Az elismerést a nyíregyházi állatpark dolgozói nagy örömmel fogadták, akik szerint a vendégek elégedettsége mögött a gondozók, kertészek, karbantartók és a park valamennyi munkatársának összehangolt munkája áll. Drogterjesztéssel gyanúsítanak egy 22 éves leveleki férfit Nyíribronyban. A nyomozók a Jonatán közterületi és támogató alosztállyal működtek együtt az akcióban. A rendőrök átkutatták a férfi tartózkodási helyét, ahol a fürdőkád alját takaró borítás mögött több mint 450 g fehér, kristályosszerű, droggyanús anyagot találtak. Emellett precíziós mérleget, a porciózáshoz használt kanalat és önzáró tasakokat is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi anyagi haszonszerzés céljából értékesítette a nagyobb mennyiségben beszerzett kábítószert Nyíribronyban, leveleken és a környező településeken. A gyors teszt alapján ő maga is fogyasztott a szerből. A nyomozók kábítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vették a 22 éves férfit. A közel fél kilogramm drog mellett vagyonvisszaszerzés keretében egy nagyértékű személyautót és csaknem 1,5 millió forintot is lefoglaltak, írja a polisz.hu. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében névtánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára vármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A legjobb kedvenced.
3: Szerintünk nem csak a 20 éves

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM!

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Grandből.
1: Ahol megjaváltatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

kevésben a legkellemesebb. Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled. Will you count me in?

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.